nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
2: Minden stabil, papám! Pakold össze magad, és hajrá!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidő tombol Dél-Olaszországban, egyre több felé eredel az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrásóban.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: 92-95-ös SMS számon, könnyű megjegyezni, hiszen pont mint a frekvenciánk, ez is 92-5-ös. Aztán van egy e-mail címünk, ez a kívánság@ceglidradio.hu, ide is várjuk a válaszokat, és a Facebookon is, facebook.com/ceglidradio, írhatnak nekünk, hogyha gondolják, bár leginkább azért az SMS és az e-mail szokott a népszerű lenni. Az e-mailt akkor, hogyha kicsit hosszabban fogalmazzák meg a választ, de hogyha röviden, akkor az SMS talán ez a legnépszerűbb. Mivel ismerős kérdéssel megyünk tovább, vagy hát újra elővesszük, ezért bent maradt válaszokkal haladunk a műsor elején. A kérdés pedig nem más, mint hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? Egy alkalommal már foglalkoztunk a témával, de rengeteg választ kaptunk szerencsére, úgyhogy a bent maradt válaszokkal kezdünk tehát. Papa azt írja nekünk, ez van az üzenet végén, általában minden sorozatot megnézek egy kivételével, amit Tony Shalhoub által alakított karakter miatt ki nem állhatok, és ez nem más, mint a Monk. Ugyebár, most csak előveszem az emlékeimből, Monk a flúgos nyomozó, azt hiszem, hogy ez volt a címe. Igen, de hát szerintem egyébként pont azt, hogy ilyen fura benne a főszereplő, azt ő jól hozza, csak ez a karakter, ez sok mindenkit, hát úgy, hogy mondjam, idegesít, vagy izzadni kezd tőle, vagy hát ilyen fura, szorongó érzést kelt az emberben, de pont ez a szerepe, úgyhogy végül szerintem jól játsza, de lehet, hogy valakinek ez a karakter teljesen unszimpatikus. Azt írja nekünk Mónika, hogy Stól bármiben, talán Stól Andrást igen az előző adásban is megneveztük. Laura pedig azt írja, hogy Breaking Bad, azaz a totál szívás, kb. 3 epizódig bírtam. Hát arról már volt szó szintén az előző adásban, hogy a Breaking Bad-et nagyon sokan szeretik, nagyon sokan pedig nagyon nem szeretik. Itt van Gyurika üzenete, aki azt írja, hogy Temu Messiást meglátom vagy meghallom. Hát, most itt kérnék egy kis segítséget, hogy ki a Temu Messiás, mert nem fogok tudni rájönni, de talán mindegy is. Azt írja nekünk Eszter, hogy Simlis és a Szende. Bruce Willis volt benne, szőke nő, aki a társa volt, a szinkronja borzalmas volt, szüleim nézték, nem volt rész, amit bírtam volna 5 percnél tovább. Eszembe kéne, hogy jusson a színésznő neve is, de sajnos nem fog. Még gyerekkoromból én is emlékszek erre a sorozatra, nekem a címe volt inkább idegesítő, hogy a Simlis és a Szende, ez nekem olyan furán hangzott, mind a két szó már annyira idejét múltnak tűnt akkor is, ma meg végképp, úgyhogy így nem tudom, nekem emiatt nem volt szimpatikus a sorozat, hogy ki hogy játszott és ki hogy szinkronizált, arra már végképp nem emlékszem, de tény, ezt az előző adás alatt megemlítettük, hogy a szinkron is olyan tud lenni, ami miatt megutálunk egy-egy szerepet, vagy színészt, vagy karaktert. Még nézzük János üzenetét, Mr. Bean, égnek áll tőle a hajam, annyira erőltetett nekem, hogy az agyvérzés kerülget, ha meglátom. Hát igen, itt is kétféle iskola van, valaki nagyon szereti Rowan Atkinson munkásságát, valaki meg nagyon nem. Egyébként más karaktereket is előadott ő már a történelem során, már mint hogy voltak sorozatai is, amiben mást játszott, és filmekben is feltűnt, nem mindig csak Mr. Bean-ként működött, valószínűleg téged csak ez az egy karakter idegesít. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát a mai napon másodszorra már, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, küldj el nekünk 0635 92 5 92 5-ös.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével.

0: Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ez a mai kérdés a Ceglét hangjában, nem első alkalommal, másodjára vesszük elő ezt a kérdést, ezért a bent maradt válaszokkal kezdünk, de hogyha önnek van új válasza, vagy eszébe jutott még valaki, elküldheti nekünk a 0635-925-925-re SMS-ben, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Szőke László azt írja, hogy a szomszédok teljes, kivéve Janka néni és Taki bácsi. Tehát akkor László, az van, hogy mégiscsak néztette a szomszédokat, mert két karaktert meg tudták kedvelni, tehát, de mondjuk akkoriban nem is volt nagyon lehetőség más nézni, ez is igaz, de nézte az ember, és akkor is, hogyha idegeskedett rajta, legalább volt miről beszélgetni másnap a munkahelyen. Ha nem tudom már, milyen napon volt a szomszédok, talán csütörtökön, de ebben nem vagyok biztos, nem is fontos, a lényeg az, hogy köszönjük a választ. Gábor azt írja, hogy inkább olyan színészek vannak, akik miatt le se ülök megnézni. Na de hát pont arra lennénk kíváncsiak, kedves Gábor, hogy kik ezek a színészek, mert hogy erről szól a mai adás, viszont példát nem írtál, de azért köszönjük a te üzenetedet is. Beáta írja, hogy Ray Donovan felesége annyira idegesített, hogy egy teljes évadot kihagytam, aztán meghaltam ő, onnan néztem újra, de azokat a részeket átpörgettem, ahol visszatérő karakterként jelen volt, idegesítő volt a szinkron hangja is, meg az egész karakter. Hát nem, de akkor nem lesz az, hogy mikor átlépsz részeket, esetleg kimarad olyan információ, ami a teljes megértés szempontjából fontos. Mármint, hogy az ilyen sorozatokban azért legtöbbször vannak részenként is események, meg van egy teljes történet, ami végig öleli az összes évadot, és így ebből ki lehet maradni. Na mindegy. Kata azt írja nekünk, hogy az olajügynökben Billy Bob volt felesége. Na még egy feleség. Minden esetre ez nekem nincs meg, de köszönjük a választ. Niki azt írja, hogy Batmanben, amikor Robert Pattinson játszotta, én Robert Pattinsont egyébként bírtam Batmanként, sőt, az Alkonyat óta tulajdonképpen nekem egyre több filmben mutatja meg, hogy ő igenis tud játszani. Ott van a Vizet az elefántnak, vagy a Világító torony, vagy vannak olyan drámái, amiben azért meg kell villantani a tehetségét, és szerintem Batmanként se volt rossz. Az tény, hogy nem, ha ránézek, nem Batman jut eszembe, tehát nem egy olyan karakter, mint amikor mondjuk a Christopher Nolan féle filmben Christian Bale játszotta. Ő azért Batmanebb, nekem minden esetre szerintem nem volt rossz. Igen, Dr. Murphy és Monk, ezt K. Tiborné írja nekünk. Dr. Murphy, néztem egy darabig, de most hirtelen nem jut eszembe, hogy az milyen sorozat, valami nyomozós, arra emlékszem, és a Monk az előbb már előkerült, úgyhogy köszönjük szépen. Attila a következő, Jim Parsons az Agymenőkből, illetve a sorozat minden szereplője, kritikán aluli sorozatnak tartom, ripacskodó színészekkel és épp észsel fel nem tudom fogni, hogy mit esznek rajta az emberek. Hát pont egy olyan műsorvezetőnek küldted el, aki imádja az Agymenőket. Nekem először tényleg ilyen volt, amit te írsz le, hogy tulajdonképpen idegesítő karakterek, túl van játszva, de hát ahogy már beszéltük más adásokban is, hogyha nem lennének érdekesek a karakterek, akkor nem készülne sorozat róluk. Nyilván nem valódi karakterek ők, de hát úgy kell megírni, hogy minden kicsit el legyen túlozva. Minden esetre szerintem adni kell egy pár rész esélyt az elejétől kezdve a sorozatnak, és akkor az ember rá tud kattanni, bár az igaz, hogy én az ilyen szituációs komédiákat, a szitkomokat amúgy is nagyon szeretem. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatóink, mert hogy van még két blokk ebben az órában és a teljes következő órában is, azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy volt-e olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: Nosfor A2 a csaj. Ezt írja nekünk Richard, a kérdésünk pedig az, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Nos, ez a Ceglét hangja című műsor, ahol erre a kérdésre várom ma a válaszokat a 0635 925 925-ös SMS számon vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n, és ez a sorozat nem más, Nosfor A2, ez egy rendszám, hogyha magyarul akárnám olvasni, akkor nos, 4A2. És hogyha az ember ezt összeolvassa, akkor az jön ki, hogy Nosferatu, tehát valami olyas, mint a Nosferatu. Ez, ha jól tudom, Stephen King és a fiának a közös írománya, és abból készült egy sorozat. Úgyhogy ilyen kicsit horror, kicsit thriller dolog. Sajnos nem láttam, úgyhogy nem tudom azt sem, hogy ki a csaj belőle. De minden esetre arra emlékszem, hogy talán 2 évad is kijött belőle, és akkor sokan emlegették, hogy ez egy érdekes sorozat. De sajnos nem tudok többet hozzászólni, pár hallgatót talán képbe tudtam helyezni, hogy mi is ez. Éva azt írja, bármilyen film, ahol a főhősnő nem csukja be a száját, résnyire nyitva van, mindig. Egyébként igen, a filmes klisék műsorba is beleillett volna ez, ugye nem sokkal ezelőtt olyan filmes kliséket is kerestünk a kedves Cegléd Rádió hallgatókkal, amik nagyon idegesítőek és örökre visszatérnek minden filmben, hát a nyitott száj is ilyesmi, úgyhogy Éva ezeket a filmeket nem is szereti, és ezeket a főhősnőket, pedig van benne valami szexi, gondolom ezért csinálják. Azt írja nekünk András, hogy rossz a jó barátokból. Még szerencs, hogy nem jó a rossz barátokból. Na, ez most mindegy, rossz vicc volt. Rossz vicc volt, ha értik. A lényeg az, hogy hát igen, fura karakter, ez tény, de ezt kell csinálnia, úgyhogy szerintem ő jól hozza David Schwimmer ezt a, vagy Schwimmer, nem tudom, hogy kell ejteni helyesen, de jól hozza rossz karakterét, tehát nem rosszul. Na, hagyjuk. Menjünk tovább. Az a lényeg, hogy itt van nekünk Robert üzenete, sok a kedvence Denzel Washington, olyan szinten irritál, hogy egyetlen filmjét sem láttam. Egyébként igen, sokan szeretik, én nem vagyok úgy különösebben oda érte, de nem is mondanám, hogy irritál, viszont teljesen elfogadom azt, hogy valakinek nem szimpatikus. Attila azt írja nekünk, hogy Sam Worthington bármiben, de a Terminátor megváltást különösen elrontotta ő. Igen, hát a Terminátor sorozatban mindig próbáltak nagy visszatéréseket, meg ilyesmit. Szerintem pont a megváltás az egyik legjobb Terminátor folytatás volt az alap és a Terminátor 2 után. Minden esetre tényleg nem, ha belegondolok, tényleg nem egy túl jó színész, tehát aki annyira karakteres és annyira le tud hozni bármit, viszont azért a rosszak közé se sorolnám. Köszönjük az üzenetet! Jácint azt írja, a 40 éves szűz 3/4-ig végig szenvedtem, utána kikapcsoltam, de igazából bármi, amiben Steve Carell szerepel, szerintem nem humoros, de Will Ferrell is borzasztóan gyenge színész. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ők azt hiszem, hogy barátok is, Steve Carell és Will Ferrell, még a nevük is hasonlít és jóban is vannak. Én Steve Carellnek, hogyha mondhatok valamit, akkor az írásait viszont nagyon szeretem, mert ő mondjuk ilyen abszurd sorozatot, vagy ilyen, hát mondhatni az is, hogy sitcomot, de inkább komédiát is rendez és ír, és abban viszont nagyon erős. Szerintem sem annyira jó színészek, egyikük sem, de hát ez emberek véleménye, és valaki meg máshogy gondolja. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, akkor néhány zene után is tartson velünk, mert meghalljuk, hogy a ceglédieket még kiidegesíti.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Ceglét hangjában foglalkoztunk már kedvenc filmekkel, kedvenc színészekkel, idegesítő filmes klisékkel, de olyan is volt, hogy megkérdeztük, hogy van-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta. Ma is ezt a kérdést vesszük elő, ugyanis rengeteg bennmaradt üzenetünk volt az első adás alkalmával, és még talán kettő van előttem, ami régi üzenet, utána pedig jönnek a ma érkezett üzenetek, mert szerencsére ma is küldenek nekünk, kedves hallgatók, válaszokat méghozzá 0635 925 925-re leginkább. Azt írja nekünk Attila, hogy Star Trek Discovery, a kapitányt játszó Soneca Martin Green folyamatosan ráncolja a homlokát, és mindenen meghatódik, borzalmasan idegesítő, egysíkú, logikátlan a karakterén nézve, iszonyat gyenge a színésznő. Hát, sajnos a Star Trek világában én nem vagyok otthon, én mindig Star Wars-os voltam, az egyik nem zárja ki a másikat, én azt tudom, de valamiért sosem vonzott, már szerintem a magyar elnevezése, hogy űrszekerek, nekem már ez is kicsit hogy mondjam, bénácska volt, és ezért már gyerekkoromban sem igazán figyeltem rá oda. Nagyon sokan szeretik, de nem tudom, ki ez a hölgy, úgyhogy aki tudja, az biztos bólogat, vagy nagyon tiltakozik most a rádiókészülékek előtt. Tóth Imre csak annyit írt nekünk, hogy bombák földje, Harangozó István pedig csak annyit írt nekünk, hogy gyalogkakuk. Én nem tudom, hogy abból film is, vagy sorozat is készült, mármint hogy nyilván egy rajzfilm sorozat, de azért egy rajzfilm karakter az furcsán idegesítő, hát neki pont az a dolga, hogy olyan legyen, amilyen, úgyhogy azt nem lehet rosszul vagy jól csinálni szerintem, de gyerekkoromban én sem voltam oda érte, inkább mást néztem, hogyha volt lehetőség. Azt írja nekünk Eliott, hogy Aranyélet, Döbrösi Laura, azaz Mira. Végignéztem persze, de az ő jeleneteinél vártam, hogy mikor ugrunk végre tovább. Én is nehezen indultam a Laurával, de aztán szerintem megkedveltem szépen lassan, és a mai napig kedvelem a színésznőt. Úgyhogy kicsit értem, mire gondolsz, de szerintem ő belejött a második, harmadik évadra. Hajnal Kasztíri, kiút, összes szereplője, szinte idegesítő. Hát akkor miért nézel egy ilyen sorozatot? Merül fel a kérdés, de hogyha jó a sztori, akkor persze az ember megnézi. Nem versz át, idézőjelben van ez téve, Judit küldte, a főszereplő színésznő játéka nem volt meggyőző számomra, és most finoman fogalmaztam. Hát igen, ez megesik, nem ismerem a Nem versz át című filmet és vagy sorozatot, bármi is legyen az, de köszönjük a választ. Jennifer Lawrence-t nem szeretem, ezt pedig Éva küldte el nekünk, ehhez mindenkinek megvan a joga, én egyébként kedvelem, nem mindig voltak erős alakításai, de volt olyan is szerintem. És van egy filmje, a Vörös Veréb, ami az én nevemre hasonlít, úgyhogy már csak ezért is kötelező kedvelnem, nem igaz. A benned lakozó fenevad, Claire Danes írja nekünk Andrea, és nem ismerem sajnos ezt az alkotást se, de azért is jó az a műsor, mert így hamarosan rá is fogok keresni erre is, meg a Nem versz átra is, hogy mik ezek, hát ha majd megtetszik valamelyik. Úgyhogy most egyelőre megyünk zenélni, kedves hallgatók, de hamarosan a következő órában is ugyanez lesz a kérdésünk, a főszereplők, akik idegesítették és emiatt nem nézték tovább a sorozatot vagy filmet, de hogyha mellékszereplőt írnak nekünk, az is egészen nyugodtan jöhet, 0635 925 925. Ceglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidő tombol Dél-Olaszországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA Intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, egy olyan kérdéssel, amit második alkalommal veszünk elő. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És úgy látszik, hogy volt, mert rengeteg válaszunk érkezik, most már az újakkal megyünk tovább, ugye a műsor első felében a bent maradt üzenetekkel folytattuk, és most pedig jönnek az új üzenetek, meg hogyha annyi lesz, hogy esetleg már nem tudjuk kitölteni vele a műsort, illetve azt is jól tudják, hogyha nagyon sok válasz érkezik, akkor még egy harmadik adás is születhet ebből, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű a téma. Bármelyik magyar sorozat, bármelyik szereplője írja nekünk, Laca. Olyan, mintha nyelvművelési és irodalmi estet tartanának. Hát ki a lópikula beszél így, mint ezek a színészek bármiben? Egyébként teljesen igaz, és ezt már többször felhoztam, hogy például a magázódás. Maga ne mondja meg nekem. Még hogyha magázódunk is, akkor inkább sokkal inkább használjuk az ön szót, mint a magát, mert a magácska az olyan, nem tudom, valahogy nem jön át nekem. De rengeteg ilyen van, amikor, hogy benne vagyunk a pácban, társaságot kapunk, soha nem használunk ilyeneket a való életben,

0: hát tulajdonképpen a Han Solo-nak a fia, de na most nem akarok túl sok mindent elmondani, persze, minden esetre ő is Jedi lesz, és a rossz oldalra áll, a sötét oldalra, és tényleg fura egy kicsit. Én a színészt, aki játssza Kylo Rent, akkor láttam először filmben, Adam Driver, azt hiszem a neve, és hát nekem tényleg nagyon fura volt, valahogy nem őt képzeltem volna oda, de Adam Driver egy feldolgozásban például Piton professzort nagyon jól hozná le, hogyha még pár évet várunk vele, szerintem ő tökéletes választás lenne rá. Kylo Renre tényleg nem volt az igazi, de hát mindegy, ez már így alakult. Megyünk tovább, itt van Mészáros István üzenete, Kassa Tibi bármiben is szerepel. Hát igen, megértem, hogy miért idegesítő a karaktere egy kicsit, meg amikor parodizálják, legtöbben a szájmozgását és a hangját szokták parodizálni, ami kicsit érdekes, de egyébként én már láttam elhelyezkedni jól egy szerepben, mármint ilyen műsorvezetői szerepben, de tényleg, hogy az benne van a karakterében, hogy tud idegesíteni embereket, még hogyha sorozatban nem is szerepel, vagy én még nem láttam legalábbis. David Harbour, ezt egyébként pont David, egy Dávid nevű kedves hallgató írja nekünk, Stranger Things, bár maga a film is egy nagy rakás, úgy, ahogy van. Szerintem, nem tudom, mert én még nem néztem végig, de 3 évadot már leküzdöttem. Nem volt nagy küzdelem, mert engem érdekelt, de hogy mi lesz a vége, azt nem tudom, és azt se tudom, hogy ki David Harbour így hirtelen a sorozatból, de tudom, szerintem ő a sheriff. És igen, ő is megosztó karakter eléggé. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? De voltám, írja nekünk Mária, de hogy mit írt még, az néhány zene múlva derül ki.
1: Zeglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, folytatjuk a Ceglét hangját. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? De voltám, írja nekünk Mária, nem írom meg a színésznő nevét, de egy filmjét sem nézem meg, pedig jó színésznő, de halottról vagy jót, vagy semmit. Ez is igaz, bár nem tudtunk meg túl sokat az üzenetből, viszont van ilyen színésznő, ezek szerint, aki amúgy még a te állításod szerint is jó, és mégsem nézed meg a filmjeit. Vannak ellentmondások az üzenetben, de azért nagyon köszönjük, hogyha ön is küldene egy üzenetet, akkor a 0635925925-ös SMS számra megteheti, vagy e-mail eszed a kívánság@ceglidradio.hu-ra, tehát akkor újra egyben, szépen, kívánság@ceglidradio.hu. Dorottya azt írja nekünk, hogy The Big Bang Theory, annyira, hogy el sem kezdtem, ez megint az agymenő, kedves hallgatók, és valakinek tényleg ennyire idegesítő, már többen is jelezték, én akkor is szeretem, ez van. Fear of the Walking Dead. Ugye ezt Andreától kaptuk, és a Walking Dead című sorozat, amikor ilyen zombi apokalipszisra ébred a főhősünk, és ellepték a zombik a földet. Ez egy híres és egyébként népszerű sorozat volt, és lett egy testvér sorozata, a Fear of the Walking Dead, de hát tény, hogy az nem annyira sikerült, és szerintem ez a zombi láz, ez amúgy is elkezdett csökkenni, mire ez a spin-off kijött, és így már nem tudott nagyot menni, azt nem is, hát, és nem is volt olyan jó, úgyhogy igen. Emese azt írja, hogy Vin Diesel, nem tudom az okát, de hány ingert kapok tőle. Hát ezt is meg tudom érteni. Ritkán hallunk mondjuk Vin Diesel-el kapcsolatban ilyet, de valakit ezek szerint zavar. Dallas, az a szőke csaj, írja nekünk Tibor. Azt hiszem a Bobby és Jockey húga, nem jut eszembe a neve. Szerintem, hogyha Cindy volt talán, nem biztos, de mintha ez rém lenne, nagyon régen volt, és apukám törpekengurúnak hívta. Nem tudom, hogy miért, ez megmaradt gyerekkoromból, de a neve az már nem. Ágnes pedig azt írja, hogy Hermione-t és Harry Pottert alakító színészek, hát ugye Emma Watson, Hermione és Daniel Radcliffe, Harry Potter. Szerintem, mióta a Harry Potter sorozat véget ért, bár abban se voltak rosszak, de azért a külön kis filmes világuk, vagy sorozatbeli világuk mind a kettőnek elkezdett kialakulni, és én nem tartom őket rossznak. Daniel Radcliffe kifejezetten elmondta, hogy ki akar lépni a Harry Potter karakterből, ezért elég sokfajta szerepet elvállalt, és egyébként meg is tudta csillogtatni azt, hogy tényleg vannak színészi képességei, úgyhogy én megkedveltem őket, meg már előtte is mondjuk a Harry Pottert is bírtam, olvasni is, meg annak idején a filmeket is. Most majd kíváncsi leszek a sorozatra, ami hamarosan érkezik. Stand-up comedy minden egyes szereplője, ez Sándor írja nekünk, de csak azért, mert más embereken köszörülik a nyelvüket. Hát meg kell, hogy védjem a stand-uposokat, mármint, hogy persze van ilyen rész is, amikor beszólogatnak és kinevetnek valakit, az általában szerintem megadja az okát ennek, de nagyon sokszor például Kovács András Péternél vagy Ráskó Eszternél, rengeteg stand-uposnál a saját életük abból merítenek, és a saját eseteiket mesélik el, és ráadásul valamilyen üzenettel, vagy némi gondolatébresztő tartalommal jön el az ember, hogyha ezekre odafigyel, úgyhogy én szeretem a stand-up comedy-t, nem mindenkit, de vannak nagyon jók szerintem, és nem feltétlenül arról szól, hogy másokat csúfoljanak ki, hogy ilyen egyszerűen mondjam. Joffrey herceg a trónok harcában, de hál' Istennek kifolyt a szeméből a vér, de a színészt imádom, jó színész, mivel meg tudta utáltatni a karakterét az emberiséggel, és az szerintem nehezebb, mint megszerettetni. Na érdekes, mert ugye az a kérdésem, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta. És ezek szerint a Joffreyt játszó színész, egyébként én is pont így vagyok vele, ahogy a névtelen üzenet küldőnk írja, hogy rázott tőle a hideg, annyira gonosz karakter volt, de nem hagytam volna abba a sorozatot miatta, mert pont ezért érdekelt még jobban, hogy úristen, egyrészt, hogy de jó játsza, mennyire idegesítő karakter, és látni akartam, ahogy végül majd legyőzik valamilyen módon, úgyhogy én teljesen megértem ezt, viszont szerencsére ezek szerint te sem, és én sem hagytuk abba ezt a sorozatot miatta. Kedves hallgatók, még mindig van üzenetünk, és még mindig van két blokkunk, úgyhogy tartsanak velünk, hamarosan kiderül, hogy a ceglédieknek kik voltak azok a főszereplők, akik annyira idegesítőek voltak, hogy nem néztek tovább filmet vagy sorozatot miatta.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglédár Show-ban.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, ez a második adásunk ebben a témában, de már új válaszok jönnek, sok bent maradt üzenetünk volt a műsor elején, most már pedig ott tartunk, hogy az új üzeneteket olvassuk be, amiből elég sok jön, úgyhogy remélhetőleg be tudjuk fejezni, de hogyha nem, akkor lesz még egy adás ebből, vagy pedig egy ilyen különleges vegyesvágott adásban majd sorra kerül mindenki, hamarosan lesz egy ilyenünk, mert már kétszer is volt, hogy a megmaradt kérdés darabokból összejött annyi válasz, hogy mondjuk 3-4 kérdésből csináltam egy adást, de erre majd visszatérünk akkor. Viszont, hogyha főszereplővel kapcsolatban írna nekünk, akkor 0635 925 925, két szót írt nekünk Péter, ifjú Sheldon. Ugye az agymenőkről már sokat beszéltünk az első adásban is, meg ebben is, de az ifjú Sheldon még nem hozta föl senki, ugyebár a Sheldon karakterének a gyerekkoráról szól ez a sorozat, úgyhogy aki az agymenőket nem szerette, valószínűleg ez se fogja, készítik nyilván ugyanazok, de szerintem ez se volt rossz sorozat, kicsit megismerjük, hogy egy Jennynek milyen a gyerekkora. Én bírtam. Gergely azt írja, hogy Shia LaBeouf a Transformersben miatta azóta sem próbálkoztam újra ezekkel a filmekkel. Hát ugye a Transformers amúgy is szerintem egy ilyen Michael Bay-féle robotok és robbanások és harc pörgős film, de Shia szerintem nem volt különösen jó vagy rossz benne, de megértem, hogyha valakinek nem tetszett. Balázs azt írja, hogy mindenki, aki váltotta Michelle Wilde-ot, hát erről most nem is nyitnék nagyobb vitát, ugye, aki tudja, hogy miről van szó, az tudja, aki meg nem, az majd megtudja valamikor. Barátok közt ezt Zoltán írta, egyszerűen nem érti, hogy miért, mert egy ilyen olaszos kézjelet is ott hagyott nekem, hogy magyarázza meg valaki, hogy mégis miért jó a Barátok közt, de mégis rengetegen nézték, és nagyon sikeres sorozat volt, vagy 15-20 éven keresztül, úgyhogy, de tökre értem, hogyha valakinek ez nem tetszett. Pál azt írja, hogy Steven Seagal ripacskodásaival engem ki lehetne kergetni a világból. Ugye nem tudom, hogy Chuck Norris esetében ugye az volt, hogy harcművész volt, nem pedig színész. Steven Seagalnál nem tudom, hogy ez így volt-e. Minden esetre tényleg nem sokat alakított, így az arcával legalábbis nem színészkedett, de valaki mégis nagyon szerette a filmjeit. A Renitens, az identitás zavaros tehetségtelen Borbély Alexandrával. Ugye itt váltás történt, eredetileg nem ő játszotta a Renitensnek a főszerepét, aztán valamiért leserélték a főszereplőt, de a sorozatot folytatni akarták. Én akkor sem néztem, amíg nem ő volt, meg azután sem néztem, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Egyébként Borbély Alexandert nem tartom rossz színésznek, de azt nem tudom, hogy ebben mit alakított. Sándor azt írja, az Akkultus, nagy megkönnyebbülés volt hallani, hogy meghalt a Squid Game Jedi. Hát erről nem tudok nyilatkozni, nem néztem az Akkultust sem, a Squid Game-et néztem ugyan, de hogy most kiről van szó pontosan, hát ezt én nem tudom, és most így hirtelen utána se tudok nézni, úgyhogy megyünk tovább. Alexandra írja, hogy Rayhan a Melissa a Zöld Völgy lányából. Ezt sem ismerem, ezt a sorozatot, néha sajnos ilyen is van, amikor a műsorvezető elakad, úgyhogy menjünk tovább olyannal, amit már tudok. The Walking Dead Negan, ezt Anita írja nekünk, nem a színészt, a karaktert nem bírtam elviselni, hát neki az volt a szerepe, hogy egy ilyen idegesítő, gonosz karakter legyen. A színészt én nagyon szeretem, nem fog eszembe jutni a neve, de nagyon sok filmben feltűnik, vagy pontosabban filmekben és sorozatokban is. Aztán bármi, amiben Henry Cavill szerepel, akkor te lehet, hogy örültél, mikor a vajákban leváltották őt. Szerintem Supermannek ő nagyon jó volt, nem vagyok egy nagy DC fan, de minden esetre szerintem a Superman karakter illet hozzá. Megvan az a fizimiskája is, megvan az izomzata is, és ott egy kicsit ilyen furcsának is kellett lenni, hiszen Superman nem a földről származik, ezért azt jól hozta szerintem. Győzik-e show bármely szereplője, írja nekünk Tibor, és hát ilyet is lehet nekünk írni, még hogyha nem is valódi sorozat, hanem ilyen kamu reality, de azért köszönjük, és kedves hallgatók, ez az a pont, amikor el kell mondjam, hogy még egy blokkra visszajövünk, de az már az utolsó lesz, úgyhogy szerintem már üzenetet nem érdemes küldeni, ha mégis, akkor 0635 925 925.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.

0: az utolsó blokkjára tér vissza ma a Ceglét hangja, kedves hallgatók, de senki ne aggódjon, mert hogy nem ér véget a műsor, csak a mai napra, holnap egy új témával jövünk, és akkor is kérdezem majd önöket, és holnap is válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság@cegledradio.hu-n, ez már önökön múlik, és ez a téma is, amit ma elővettünk újra, visszatér majd. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Hogyha volt ilyen, vagy elküldték nekünk, vagy elfogják, mert hogy mondom, lesz egy harmadik adás is ebből, sajnos nem értünk a végére, de ez tulajdonképpen jó hír is, mert ezek szerint népszerű a téma. Azt írja nekünk András, hogy CSI Miami helyszínelők, Kelly, bűnrossz volt a színésznő, mondjuk illett hozzá a rossz szinkron is. Igen, hát amikor még a legelső adásban vettük elő, hogy mik is azok a feltételek, amitől meg tudunk utálni valakit, vagy valamit, akár sorozatot, akár színészt, akár szinkronhangot, közte volt igen a szinkron is, a rossz játék, vagy hogyha a karakter maga olyan, ami számunkra, hát hogy mondjam, kellemetlen. És ezek miatt megutálunk színészeket is, vagy akár sorozatokat, vagy filmet. Szinkron miatt is írja nekünk Éva, és hát nem tudom, hogy mi szinkron miatt is, minden esetre én felolvastam a kedves hallgató válaszát, köszönjük szépen! Rob Schneider bármiben, ezt pedig Ildikótól kaptuk, hát igen, Rob Schneider azért nagyon nehéz a kérdés, mert én mindig keverem Ron Schneidert és Rob Schneidert, de a Rob Schneider azt hiszem a fiatalabbik, aki a tök alsóban és a tök állatban meg ezekben játszott. Hát tényleg idegesítő egy karakter, de pontosan ez a szerepe, úgyhogy vagy lehet ezért nagyon szeretni, vagy lehet pont emiatt nagyon utálni. Minden esetre ezekben a filmekben legtöbbször ilyen cameo szerepe van, mondjuk Adam Sandlerrel szokott sokszor megjelenni, és akkor van egy mellékszereplő, akit ő alakít, és akkor annak kéne örülnünk, hát én sem örülök neki, sokszor megmondom őszintén. És akkor nézzünk egy utolsót mára, Borbély Alexandra miatt nem nézem tovább a Renitens című sorit, Gáspár Kata után, hát szerintem borzalom, harmadszorra beszélgettünk erről a szerepről, és igen, ez nagyon érdekes, hogy mennyire megosztó tud lenni, minden esetre nagyon köszönjük ezt a választ is, most már tényleg kíváncsi leszek erre a sorozatra, lehet, hogy megnézem a Gáspár Katás verziót és a Borbély Alexandrást is, mert hogy most már, ha ennyire sokan írnak róla, és én még nem ismerem, akkor kellemetlenül érzem magam. Biztos lesz a következő adásban is olyan, mikor ezt a témát újra elővesszük, hogy nem fogom tudni, hogy kiről van szó, de hát ennek megvan a varázsa, és az ember utána nézhet, vagy felhívhatja valaki más figyelmét arra, hogy mire figyeljen, vagy ne figyeljen. Minden esetre köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Mindenkinek további jó rádiózást, a viszonthallásra.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglin Rádióban!
3: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét, szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Felszakadozik a felhőzet, de több felé megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak

0: megszorítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek, jelentette be a szaúdi polgári légi közlekedési hatóság. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. A támadás sérültjei közül többen kritikus állapotban vannak. Nem jó a fiatalok mentális állapota. Ez derült ki az IDEA Intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csodaszép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Október 11-én vasárnap a mikrofonnál Becker Bernadett. Töltsük együtt a napot, vagy legalább egy részét, de minden esetre induljon a jó reggelt, Cegléd. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Október 11-e van a nap, amikor a Brigitták ünnepelhetik névnapjukat. Régi ír eredetű nevük van, jelentése erős, erényes, magasztos, kedves Brigitták. Nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Malomtószél 30 szám alatt az áruházban találják meg a patikát. Az ügyelet viszont majd csak 8 órakor indul, utána 20.

Időutazásra felkészülni, újra idősek vetélkedője Cegléden ezúttal retro hangulatban. Az idősek honnapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Áll a felhívásban. Október 27-én kedden 16 órakor kezdődik a vetélkedő új helyszínen, a Kossuth szálloda éttermében, ám előzetes regisztráció szükséges. Ezt október 16-án péntekig lehet megtenni az 53-as körzet 511-484-es telefonszámon, illetve e-mailben a bakos.lillakukac@ceglet.ph.hu e-mail címen. A feladatokat idén is Varga Babó állítja össze. Cegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Október 14-éig még látható a G17 galériában a Govori utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között, tehát a G17 galériában a Govori utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör tagjainak ez éppen készült alkotásait láthatják. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban a következő MOVE alkalmakon lehet még sportolni, mozogni, kikapcsolódni. Október 12-én 18 órától Medibol a Pajcsi Zsilinszky téren, október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, és október 18-án délelőtt 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőnél. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról október 15-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégeik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenesen rendezvény.

0: is lezárja a fél órát Kovászki meg a Vega. Ez már itt a Mit mondjak még? Mit mondjak még? Annyit talán, hogy a következő fél órában jön majd a horoszkóp, ahogy tőlem megszakadták.
1: Ceglét Rádió FM 92.9.

0: Ceglédrásóban.
1: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét. Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Felszakadozik a felhőzet, de több felé megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek, jelentette be a Szaúdi Polgári Légi Közlekedési Hatóság. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. A támadás sérültjei közül többen kritikus állapotban vannak. Nem jó a fiatalok mentális állapota. Ez derült ki az IDEA Intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
0: Cegléd Rádió FM

0: Temper City indította a fél órát Self-Aware, ezt töltött a 92-5-ön azt a fél órát, amiben jön majd a horoszkóp. Hamarosan Olivia Rodrigo és a Drop Dead után.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Jön hát a horoszkóp, méghozzá heti horoszkóp. Itt a 92-5-ön kedves kos a hét lehetőségeket kínál arra, hogy a kosok magasabb szintre emeljék az életüket. A hét elején a régi érzelmi kérdések kerülhetnek elő, és olyan válaszokat találhatnak, amelyek segítik a továbblépést. Érdemes több figyelmet fordítaniuk önmagukra és a saját igényeikre. Szerdától a baráti kapcsolatok és az új ismeretek kerülhetnek előtérbe, a hétvégén pedig a karrierükben is ambíciózusabbá válhatnak. Vezető szerepben magabiztosabban mutathatják meg, mire képesek. Bika. A bikák a héten új szemszögből tekinthetnek a szerelmi kapcsolataikra. Fontos felismerés lehet számukra, hogy a múlt nem határozza meg a jövőjüket. A párkeresők arra is rájöhetnek, hogy egy barátság vagy egy munkatársi kapcsolat ugyanolyan értékes lehet, mint egy romantikus viszony. A hét eleje kedvezhet a fontos beszélgetéseknek, a hétvégén pedig érdemes lassítaniuk, átgondolniuk a tapasztalataikat, és időt szánniuk a belső fejlődésükre. Ikrek. Az ikrek számára a hét elején a napi rutin és az energiáik megfelelő beosztása kerülhet előtérbe. Ha jobban figyelnek a saját határaikra, a munkájukban is eredményesebbé válhatnak. A hét közepén kreatív ötletek találhatják meg őket, és olyan megoldásuk is eszükbe juthatnak, amelyekre korábban nem gondoltak. Érdemes nyitottnak maradniuk az új lehetőségekre. A hét egészében optimistábban tekinthetnek a helyzetükre, és könnyebben érezhetik úgy, hogy a helyükön vannak. Rák. A rákok érzelmi megújulás előtt állhatnak. A hét elején régi szerelmek és emlékek juthatnak eszükbe, de a figyelmük egyre inkább a jövő felé fordulhat. A hét közepén elérkezhet az idő arra, hogy megszabaduljanak néhány rossz szokásuktól, és helyet teremtsenek az új lehetőségeknek. A hétvége a szerelmi életükben és a baráti kapcsolataikban is változásokat hozhat. Ha érettebben és megértőbben közelítenek másokhoz, új élmények várhatnak rájuk. Oroszlán. Az oroszlánok számára a hét elején az otthon és a biztonság megteremtése lehet a legfontosabb. Érdemes átgondolniuk, mi az, ami valóban figyelmet és energiát igényel az életükben. A hét közepén egy új tapasztalat segíthet jobban megérteniük, milyen célok és lehetőségek illenek hozzájuk. Bár a változások időszaka még nem ért véget, most hajlandóbbak lehetnek más szemszögből megvizsgálni a helyzetüket és alaposabban átgondolni a döntéseiket. Szűz. A szűzek a baráti kapcsolataik révén tisztábban láthatják, merre szeretnének tovább haladni. A hét elejé beszélgetések arra is emlékeztethetik őket, mennyit fejlődtek az elmúlt évben. Szerdától különösen inspirálóan hathat rájuk a környezetük, és olyan emberekkel kerülhetnek közelebb egymáshoz, akik támogatják a céljaikat. A hét során azt is jobban felismerhetik, kiket szeretnének hosszú távon az életükbe tudni, és mely kapcsolatokra érdemes több energiát fordítaniuk. Hamarosan folytatom.
1: Szegléd.

jön a horoszkóp folytatása, mérleg. A mérlegek számára elismerést hozhat a hét, hétfőn mások is észrevehetik az elmúlt 6 hónapban végzett munkájuk eredményét, ami megerősítheti őket abban, hogy jó úton járnak. A hét közepén a félbehagyott feladatok rendezése kerülhet előtérben, nem érdemes kapkodniuk, mert egyes terveik még átgondolást és finomítást igényelhetnek. A hétvégén a párkapcsolatukra és a baráti kapcsolataikra is több figyelmet kell fordítaniuk, különösen akkor, ha valaki számít a támogatásukra. Skorpió. A skorpiók számára a hét az önmagukra fordított figyelemről szólhat. A hét elején felismerhetik, hogyan gondoskodhatnak jobban a saját érzelmi szükségleteikről. A hét közepén a pénzügyeik alaposabb áttekintése válhat fontossá. Ha változtatni szeretnének, érdemes türelmesen, megfontoltan haladniuk és tudatosabban kezelniük a kiadásaikat. A hétvégén a közösség erejét is megtapasztalhatják. Ha ők is jelen vannak mások számára, váratlanul sok támogatást kaphatnak vissza. Nyilas. A nyilasoknak érdemes időt szánniuk az önvizsgálatra a hét elején. A csendesebb pillanatok segíthetnek abban, hogy más szemmel nézzenek önmagukra és döntéseikre. A hét közepén fontos felismerésre juthatnak arról, hogyan vehetik ismét a kezükbe az irányítást, és miként haladhatnak bátrabban az álmaik felé. A Mars az oroszlánban erősítheti a kezdeményező készségüket és a szereplési vágyukat. A hétvégén pedig felszabadító lehet elengedniük a múlt romantikus történeteit. Bak. A bakok a hét elején újra gondolhatják a céljaikat és az álmaikat. Egyre kevésbé foglalkoztathatja őket, hogy másokhoz képest hol tartanak, hiszen jobban felismerik saját eredményeik értékét. A hét közepén a tanulás és a képességeik fejlesztése kerülhet előtérbe. Ha időt szánnak a tudásuk bővítésére, mások is könnyebben észrevehetik tehetségüket. A hétvégén a saját jegyükben járó hold arra emlékezteti őket, hogy a korábbi nehézségek is hozzájárultak ahhoz, akivé váltak. Vízöntő. A vízöntők számára a hét elején a hírnevük és a másokban kialakult képük kerülhet fókuszba. A következő hetekben még sokat tanulhatnak önmagukról és arról, mint szeretnének változtatni. Szerdától a diplomáciai érzékük segíthet a sikerekben. Érdemes együttműködniük másokkal és figyelembe venniük a közös célokat. A hétvégén bátrabban vállalhatják önmagukat, és olyan oldalukat is megmutathatják, amelyet eddig inkább háttérbe szorítottak. És halak, a halak előtt a hét elején új távlatok nyílhatnak meg, könnyebben indulhatnak el ismeretlen utak felé, és olyan terveket is elővehetnek, amelyekkel eddig nem mertek komolyabban foglalkozni. A hét közepén ambíciózusabbá válhatnak, és magasabb pozícióra vagy nagyobb felelősségre vágyhatnak. Fontos azonban, hogy ne vállalják túl magukat. A korábbi tapasztalataik arra taníthatják őket, hogy időnként segítséget kell kérniük, és a pihenésre is szükségük van. A hétvége ráébresztheti őket, hogy a regenerálódás nem hátráltatja, hanem segíti a céljaik elérését. Szemlét Rádió! 92.9

0: meg. Dr. Béres és Verép Tamás közöse után már is itt van The Weeknd. In Your Eyes 2020-ból szól a dal, majd érkezik még Azaria is ebben az órában. Azaria, akiről szól, lesz majd a Bulvár lapszemlében is, de csak 8 óra után.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gírosz.
6: Pont egy gírosz?
5: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, új ukrán elnököt szorgalmaz Donald Trump. Ma már felszakadozik a felhőzet, de több felé lehet erős szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van, többen kritikus állapotban vannak. A repteret lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőbe irányították, vagy törölték. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig

0: Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Nem jó a fiatalok mentális állapota. Ez derült ki az IDEA Intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Simple és Jenny közösen indította az órát. Ez volt a Dracula, itt a 92.5-ön, a mikrofonnál Becker Bernadett, abban az órában is. Tulajdonképpen ez még csak a második, amit együtt töltetünk, szóval lesz még jó néhány, amelyben jön majd némi lapszemle, nem a klasszik lapszemle, írások internetről, különböző lapokból, nem specifikusan egy-egy kiadványból. És

0: These beautiful things that I've got.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: Tapasztalt diplomata került a Genfi ENSZ misszió élére, számol be róla a HVG. Mellesleg a mesterséges intelligencia szakértője, írja a lap. Újabb nagyköveti kinevezés jelent meg a magyar közönyben. Baka András köztársasági elnök Orbán Anita külügyminiszter javaslatára nagyköveti rangot adományozott Turbék Zoltánnak, és megbízta Magyarország ENSZ mellett működő Genfi állandó képviseletének és Magyarország kereskedelmi világszervezet mellett működő Genfi képviseletének a vezetésével. Turbék Zoltán a mesterséges intelligencia irányítására és szabályozására, a multilaterális diplomáciára és a nemzetközi jogra szakosodott. Mostani kinevezés előtt az oldala szerint független szakértőként dolgozott tapasztalt diplomata az ENSZ mellett működő állandó képviseleten 2023 és 25 között helyettes vezető volt, korábban a külgazdasági és külügyminisztérium nemzetközi szervezetek főosztályát vezette. Dolgozott más ENSZ szervezeteknél is, a Nemzetközi Szervezetek és Emberi Jogok Főosztályának igazgatója, az ENSZ közgyűlésének jogi 6. bizottságának alelnöke, Magyarország New York-i ENSZ állandó képviseletének pedig jogi tanácsadója volt, aktívan közreműködött az Európa Tanács mesterséges intelligencia szerződésének, valamint az UNESCO mesterséges intelligencia etikai ajánlásának kidolgozásában, és nemrégiben az International Law Association új mesterséges intelligencia és technológiai joggal foglalkozó bizottságának tagjává választották. Nos, róla bővebben is lehet olvasni a HVG-ben.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Évekre rács mögé kerülhet a sofőr, aki a motorháztetőn vitte a taxist az ülői úton, számolnak be róla a lapok. A hatóság videóban figyelmeztet arra, hogy egy egyszerű koccanásból is könnyen közúti veszélyeztetés lehet. A rendőrség szerint a vita azért fajult el, mert az egyik sofőr el akart hajtani a helyszínről. Egy mindennapos koccanásból is pillanatok alatt súlyos bűncselekmény válhat, ha a sofőrök elvesztik a fejüket. A budapesti rendőrfőkapitányság videóüzenetet tett közzé arról az esetről, amelyben egy nő hosszú métereken átvitt a motorháztetőn egy taxist Budapesten. Mind hibázunk, de egy egyszerű balesetből most egy alapesetben 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető közúti veszélyeztetés lehet, fogalmazott a budapesti rendőrfőkapitányság. A hatóság szerint a helyzet azért jutott idáig, mert az egyik fél el akart hajtani a helyszínről, a másik fél pedig ezt meg akarta akadályozni. Hozzátették, hogy nem kell idáig eljutni, és elmagyarázták a baleset utáni helyes eljárást. Ha nem történt személyi sérülés, csupán anyagi kár keletkezett, és a felek meg tudnak egyezni, akkor a baleseti bejelentőt kell kitölteni, valamint fotókkal dokumentálni a helyszínt és a rongálódásokat. Amennyiben viszont nem jutnak dűlőre egymással, akkor a konfliktus megoldása a segélyhívó tárcsázása legyen, mert az agresszió csak még nagyobb bajt szül. A videóüzenet előzménye, hogy kedden az Üllői úton koccant össze 2 autó, a koccanás után az egyik sofőr el akart hajtani a helyszínről, több beszámoló szerint így kezdett elfajulni a vita. A másik autóban ülő taxis ekkor felugrott a kocsi motorház tetejére, az autó vezetője pedig így hajtott tovább bele, mintegy 100 méteren keresztül az Üllői úton. A taxista mentők kivizsgálásra kórházba vitték, a rendőrség közúti veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz. A hatóság közlése szerint az ügyben továbbra is eljárás van folyamatban a körülmények tisztázására.

Szóval tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika plusz gyógyszertár lesz az ügyeletes Patika. A Malomtószél 30 szám alatt az áruházban találják meg a Patikát. Az ügyelet viszont majd csak 8 órakor indul, utána 22 óráig tart. Szeglét Rádió 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, új ukrán elnököt szorgalmaz Donald Trump. Ma már felszakadozik a felhőzet, de több felé lehet erős szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van, többen kritikus állapotban vannak. A repteret lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőbe irányították, vagy törölték. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Nem jó a fiatalok mentális állapota. Ez derült ki az IDEA intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak.
1: Az időjárásról.
5: Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Összművészeti élmény Cegléden, a Fiatal Alkotók kertjében a Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótérré alakítják a ceglédi református templom kertet. A Fiatal Alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív ezen a napon minden érdeklődőt, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. Október 16-án pénteken 13 és 21 óra között lesz ez az esemény a református nagy templomban és kertjében. Egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Tehát Fiatal Alkotók kertje október 16-án pénteken 13 és 21 óra között a református templom kertben. Idén is egy jó hangulatú eseményre hív minden kedves mozogni vágyót a Cegléd Felszegi Református Egyházközség október 18-án a Malomtó szélen újra megrendezik az 1517 méteres futást. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, nevezni október 16-áig lehet. Személyesen a Felszegi Hivatalban a Felház utca 22 szám alatt vagy telefonon a 0630 135 55 29-es számon. Az amerikai festészet nagyjai erről szól. Dr. Juhász István következő előadása a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Gyökerek és szárnyak, a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítására várják az érdeklődőket. Egyrészt a Ceglédi Galériába, ahol képzőművészeti és fotoművészeti szekció mutatkozik be, illetve a Kamara Galériába, ahol pedig a népművészeti és irodalmi szekció. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perckor lesz az ünnepélyes megnyitó a Ceglédi Galériában. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester, a kiállításokat megnyitja Berei Andrea, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége alelnöke, a Duna Tiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke. Közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat november 21-éig tekinthető meg, 2 péntekig 10 és 18 óra között, de a megnyitó tehát október 22-én lesz.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Egy 28 éves laboratóriumi dolgozó halála után továbbra is nyitott kérdéseket vet fel az Irkutszki Pestis ellenes kutatóintézet, ugye írnak róla a lapok. Az első beszámolók tüdőpestis gyanúról szóltak, az orosz hatóságok azonban azt állítják, hogy a pestises esetet nem igazolták, és a járványügyi helyzet nyugodt. Az egészségügyi világszervezet szerint viszont a hiányzó információk miatt teljes kockázatértékelés egyelőre nem készíthető. A portfólió ezért megnézte, hogyan kezeli most az ügyet az orosz hivatalos kommunikációra támaszkodó regionális sajtó, és mit írnak azok az orosz nyelvű függetlenebb források, amelyek a helyi bizonytalanságot és információ hiányt is bemutatják. Bár egyelőre sem igazolt pestis járványra, sem a betegség tovább terjedésére nincs bizonyíték, a WHO október 6-án közzétett előzetes értékelése Irkutszkban mérsékelt alacsony, Oroszország egészében alacsony, az európai régióban pedig nagyon alacsony kockázatot jelzett. De a helyzet megítélése azóta bizonytalanabbá vált. Október 7-én a WHO főigazgatója már arról beszélt, hogy egyelőre nem lehetséges teljes körű kockázatértékelést végezni. A CNN beszámolója szerint a szervezet szakértői jelenleg meghatározhatatlannak tekintik a kockázatot, mivel az sem bizonyított, hogy a nő halálát valóban tüdőpestis okozta. A fejleményeket az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ is figyelemmel kíséri, amelynek értékeléséről is beszámolt a lap korábban. Arról továbbra sincs nyilvános információ, milyen veszélyes kórokozókkal dolgozott az áldozat és mi okozta a halálhoz vezető tüdőgyulladást. Az AP friss összefoglalója szerint Igor Kobzev irkutszki kormányzó közleménye egyik kérdése sem adott részletes választ. Tisztázatlan az is, mi indokolta a több száz kontakt megfigyelését és a kórházi korlátozásokat. Az AP háttéranyaga felidézi, hogy a moszkvai fekete himlőjárvány és a Lépene incidens idején a szovjet hatóságok csak késve vagy hiányosan tájékoztattak, a legismertebb példa pedig Csernobil. Ez magyarázza, miért válik egy szűkszavú orosz közlés gyorsan nemzetközi bizalmi problémává, de hogy mi is történik valójában, vagy legalábbis mit bogoztak ki a hozzáértők, arról olvashatnak például a portfólión.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Elképesztő áfacsalási történetről számolt be a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. A tájékoztatás szerint Tatabányán letartóztattak egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették. A közlemény szerint 1 milliárd forintos áfacsalással vádolják őket. Az egyik gyanúsított 2024. januárjától 2026 őszéig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi az adófizetés elkerülése érdekében több cégtől, köztük Komárom-Esztergom megyei székhelyű vállalkozásoktól fiktív költségszámlákat szerzett be. Tevékenységébe több személyt is bevont, köztük a másik letartóztatott férfit, aki papíron két gazdasági társaságban is elvállalta az ügyvezetői szerepet, miközben a tényleges irányítást társa végezte. A vád szerint a gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forintnyi összeget sikasztottak el. És itt a közelünkben is zajlik az élet, a Bács-Kiskun megyei főügyészség pedig az összesen 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalások és a hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 személlyel, köztük egy adószakértővel szemben emelt vádat. Ebben az esetben a szombathelyi férfi 2021. januárjától 24. márciusáig, amikor is őrizetbe vették, szójadarával és fagyasztott sózott csirkemellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta, majd magyarországi cégek és egyéni vállalkozók részére értékesítette. Azért, hogy az általa irányította belföldi értékesítést végző cégek az általános forgalmi adófizetési kötelezettséget elkerüljék, a férfi és társai a külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A költségvetési csalás során felhasznált 8 cég, és azok szerepe időszakosan cserélődött. A cégek ügyvezetői csupán névlegesen bejegyzett személyek voltak, a cégeket valójában a szombathelyi férfi irányította. A számlázási lánc legalján elhelyezkedő gazdasági társaságok az áfa bevallási kötelezettségüknek nem, vagy csak késedelmesen tettek eleget, de a bevallott adót ilyenkor sem fizették meg. És érintett városunk is, mert hogy a férfi vevőinek egyik egy ceglédi férfi tudomással bírt arról, hogy az elsőrendű vádlott a szójadarát az Európai Unió területéről szerezte be, de azokat egy vagy több cégen keresztül átszámlázta, és így a terméket a külföldi beszerzési árnál alacsonyabb értékesítési áron értékesítette részére. A ceglédi férfi a cégével 666 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Nos, erről is olvashatnak, ezekről speciál akár az ügyészség honlapján is. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
3: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. Felszakadozik a felhőzet, napközben pedig megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van, többen kritikus állapotban vannak. A repteret lezárták, a riádba tartó járatokat más légi kikötőkbe irányították, vagy törölték. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett azt is közölte, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni

0: kiállítást Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Szapolyai János királlyá jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte borult az ég, keleten esik az eső, napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megérénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán a 22-es és a 30-as kilométer között új terelés épült ki Ócsa és az M0-as autóút között. Budapest felé a külső sávban, illetve az ellenkező Röszke felé vezető oldal belső sávján lehet haladni. Az M0-as autóútra kihajtóknak még a terelés előtt a külső sávba kell sorolniuk, mert az ellenkező pályára átvezetett sávból nincs lehetőség a lehajtásra. Röszke felé sáverhúzásos terelés van érvényben, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Terelésben kell autózni Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a szállás csomópont, azaz a 96-os és 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. A Bony külterületén optikai hálózatot építenek a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre, és 40 km/h sebességkorlátozásra kell készülni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Egysülön indította az órát, ez volt a Szafír 2025-ből, itt a 92-től, abban az órában, amikor jön a Bulvár lapszemle, jön majd a Bors és a Blik néhány írása, és a jó muzsikák, például itt van már is Taylor Swift, Shake It Up.

tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találják meg a patikát. Az ügyelet 22 óráig tart. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én, szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső Kőrösi út 4-es kilométerénél.
3: Kat-kat! Röfi, a gazda a piacra megy.
4: Röf-röf, a kaszabhoz, takarmányért.
3: Honnan tudod?
4: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
5: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
6: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
1: Reklámot hallottak.

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át néhány írás a Borsból. Elsőként, nekünk nem lesz kapcsolatunk, sötéten látja a házasság a jövőjét Máté. Máté kiborult Anasztázia folytogató ragaszkodásától, és már nem hisz a közös jövőben. Ebben a feszült hangulatban vág bele a páros a házasság első látása döntő hetébe. A házasság első látása, legújabb adása komoly lélektani feszültségeket és rendkívül őszinte vallomásokat hozott Máté és Anasztázia kapcsolatában. A kísérlet előreharadtával a felszín alatti problémák egyre határozottabban kerülnek előtérbe, Máté pedig a stílusához hűen kíméletlenül osztotta meg a legmélyebb félelmeit. Szavaiból és reakcióiból határozottan érezhető volt, komolyan megkérdőjelezi, hogy van-e egyáltalán közös jövőjük a műsor falain kívül. A pár mindennapjait egyre jobban beárnyékolja az a dinamika, amit Máté már most is nehezen tud feldolgozni. Meglátása szerint Anasztázia ragaszkodása rég átlépi az egészséges határokat, és ezt a helyzetet jelenleg szinte teljesen egyedül kell menedzselnie. Többnyire tudom kezelni Anasztázia ragaszkodását, ami túlmegy bizonyos határokon, tök okésen ellennék ezzel a dologgal, ha ki lenne mondva köztünk, hogy ez egy beteges ragaszkodás, amit én kezelek nagyon jól sok esetben, és ezáltal lenne egy belátás azzal kapcsolatban, hogy bizonyos élethelyzetekben tudom átlagon felül jól kezelni. Ha hosszú távon, mikor innen kimentünk, ez lesz a kapcsolatunk, akkor nekünk nem lesz kapcsolatunk, fogalmazott a férfi kendőzetlen őszinteséggel. Nos hát, róluk is olvashatnak. Bővebben a Borsban. És Azaria a magánéletét mindig is tudatosan elzárta a nyilvánosság elől. A Puskás Arénát háromszor is megtöltő előadó viszont azt nem tudja irányítani, hogy mi kerül ki róla. A TikTokon terjedő lesi fotón Várhegyi Lukász Palmirával látható, aki a Rising Star győzteseként debütált, az utóbbi években pedig Jude Law produkciójának állandó vokalistájaként, illetve saját zenei projektjeivel van jelen a zenei szcénában. Úgy tűnik, nem csak a színpadon talált egymásra a két zenész. A TikTokon futó tűzként terjedő fotó alatti komment szekció pillanatok alatt a rajongói megfigyelések gyűjtőhelyévé vált. Sok hozzászóló már tényként kezeli, hogy a két zenész hosszabb ideje egy párt alkot, és többen korábbi koncertekről hoztak példákat. Palmira és Azi egy párt alkotnak már egy ideje, igen, írta határozottan az egyik felhasználó. Egy másik kommentelő a zenész bécsi fellépésén szerzett benyomásairól számolt be, rámutatva arra, miért tűnt fel Palmira a bécsi koncert hátterében. Bécsben a tömegben mindenki arról beszélt, hogy így már logikus miért volt ott ő is. Mindenki írta a telefonjába, hogy itt van a Mira, és mutatta Azinak. Nos hát, ha bárki is kíváncsi erre a történetre, ajánlom szíves figyelmébe a Bors újságot.
0: Szemlét Rádió! 92!

0: Hamarosan folytatódik a Bulvár lapszemle, de most jön Wiz Khalifa és Charlie Puth, Feel Again című 2015-ös dala, hogy jöhessenek utána a friss hírek is.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. Elszakadozik a felhőzet, napközben pedig megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van, többen kritikus állapotban vannak. A repteret lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőkbe irányították, vagy törölték. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett azt is közölte, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa tegnap a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyház főhangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerintem a már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megposztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái, hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Szapolyai János királlyá jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte borult az ég, keleten esik az eső, napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megérénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Október 14-éig még látható a G17 galériában a Govori utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között, tehát a G17 galériában a Govori utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör tagjainak ez éppen készült alkotásait láthatják. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban a következő MOVE alkalmakon lehet még sportolni, mozogni, kikapcsolódni. Október 12-én 18 órától Mediból a Bajcsi Zsilinszky téren, október 14-én 17 órától joga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, és október 18-án délelőtt 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőnél. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról október 15-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK Irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a Blikk két írása és zárom is. Gyakorlatilag ezzel a lapszemlét. A rajongás, ami nem múlik, két évtizede egy vidéki asszony gondozza titokban Zámbó Jimmy sírját. A Blikk megtalálta azt az asszonyt, aki már csaknem két évtizede rendszeresen feljár vidékről Budapestre, hogy önszorgalomból rendbe tegye Zámbó Jimmy sírját. A neve elhallgatását kérő hölgy őszintén beszélt arról, hogy szinte mindig ő teszi rendbe a király végső nyughelyét. Zámbó Jimmy 2001-ben hunyt el, s a Csepeli temetőben aluszta örök álmát, a sír a Csepeli temető nagy látványosságának számít. A család annak idején azért döntött a monumentális nyughely kialakítása mellett, mert szerettek volna méltó emléket állítani a felejthetetlen énekesnek. Úgy gondolták, a munkásságával kiérdemelte az emlékműnek is mondható sírhelyet, és a rajongókra is tekintettel voltak. A fehér márványból készült síremléket a rajongók a mai napig folyamatosan látogatják, így az igazi zarándok helyé vált, amelyet rendszeresen borítanak friss virágok, mécsesek és apró ajándéktárgyak, illetve helyet kapott egy koronát megformáló koszorú is. Más dolog azonban a látogatás, és megint más egy sír rendszeres gondozása. Ez a történet elég régen kezdődött, a szüleim nagy Zámbó Jimmy rajongók voltak, és én sem kerülhettem el a sorsomat, vágott bele a neve elhallgatását kérő asszony, aki csak annyit árult el, hogy egy közép-dunántúli városból utazik rendszeresen a fővárosba. Jimmy nem csak az egyik legsikeresebb előadó volt, hanem számunkra a nagybetűs énekes, és mélyen megérintett minket a halál híre. Már 25 éve őrizzük az emlékét a magunk módján, és már lassan két évtizede, hogy havi rendszerességgel ellátogatok a temetőbe, és mindig rendbe teszem a sírt. Sajnos azt kell mondjam, sosem találtam még olyan állapotban a sírt, hogy ne lett volna tennivaló. A faleveleket és az elhervadt virágokat rendszeresen összeszedem és elviszem onnan, mert nekem az jelent örömet, ha tökéletes állapotban van az emlékhely és a közvetlen környezete. Hosszú éveken át csak az ápolási díjból tudtuk magunkat fenntartani, de én akkor is jöttem, mert Jimmy fontos nekünk, nekem. Ha valami miatt nem tudok útra kelni, egy budapesti barátnőmnek utalok át néhány ezer forintot, hogy nézzen rá a nyughelyre, illetve tegye rendbe. A nevemet pedig azért nem szeretném elárulni, mert korábban volt rossz tapasztalatom, amikor az egyik közösségi oldalra tettem ki képeket a sírról, többen támadtak, és nem túl kellemes kommenteket írtak a fotó alá. A család nevében Jimmy testvére Zámbó Árpi reagált az asszony mondataira, és hogy hogyan? Nagyon örülünk minden segítségnek. Sokan vannak, akik a száraz virágot elviszik a sírról, nagyon szépen köszönjük nekik, fogalmazott tömören Árpi. És nem is mondott igazából mást. Nos, hát róluk is olvashatnak bővebben, ha fellapozzák a Blikket, és olvashatnak Polgár Árpádról is, aki színészből lett kereskedő, majd műtárgykereskedő és galéria tulajdonos. Karrierjét vidéki színészként kezdte, majd a rendszerváltás idején átváltott üzleti tevékenységekre, zárójelben, mint oly sokan, például nadrágok árusítására. Életét számos veszteség és csalódás kísérte, de üzleti sikerei mellett végül televíziós és internetes szereplése révén is ismert lett. A 60-as években egy pár ezres városban Zalaszentgróton hogyan határozta el magát, hogy színész lesz? Akkor inkább falu volt ez, mondta Polgár Árpád. De válaszolva a kérdésre, a gimnáziumban talán harmadikban Budapestre jöttünk osztálykirándulásra és elmentünk a Katonába. Stankai István játszott, és csak lestem, hogy mi ez a színészet. Miatta akkor és ott elhatároztam, hogy én is ezt akarom csinálni. Végül szülői nyomásra a jogra jelentkeztem, de természetesen nem vettek föl, én maradtam Budapesten, és a következő évben már jelentkeztem színművészetire. És hogy hogyan lett egy meglehetősen gazdag kereskedő belőle, arról is olvashatnak a Blikkben.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: véget ért egy újabb óra, jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra, a kalendárium órája. De milyen a David Tyler és Nile Rodgers közös dalával?
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
9: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét, megkezdődött a Budapest Maraton. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus szerint ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat, és sokakat tönkretenne, ha a jelenlegi formájában fogadnák el a tervezetet. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, hogy a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak. Kezdődik a Budapest Maraton. Ezekben a percekben több mint 10 000 vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
9: Az időjárásról.
10: Országszerte borult az ég. Főként a Tiszántúlon lehet eső, később nyugat felől vékonyodik a felhőzet. Délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
9: Közlekedési információk.
0: Az M5-ös autópályán a 22-es és a 30-as kilométer között új terelés épült ki Ócsa és az M0-as autóút között. Budapest felé a külső sávban, illetve az ellenkező Röszke felé vezető oldal belső sávján lehet haladni. Az M0-as autóútra kihajtóknak még a terelés előtt a külső sávba kell sorolniuk, mert az ellenkező pályára átvezetett sávból nincs lehetőség a lehajtásra. Röszke felé sáverhúzásos terelés van érvényben, a forgalom a külső és a leálló sáv.

0: De milyen a David Tyne és Nairo Jazz közös dala indította az órát, ez volt a Talk To Me, 2026-os még egyelőre vadonatúj sláger itt a 92.5-ön. Azt az órát, amiben jön most már majd a kalendárium, vagyis október 11-ével foglalkozom majd egy kicsit behatóban. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a nap híres szülöttjeiről is szó lesz. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: október 11-e van a nap, amikor a Brigitták ünnepelhetik névnapjukat. Régi ír eredetű nevük van, jelentése erős, erényes, magasztos, kedves Brigitták. Nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Víz kerül rá? Nem gond! Gyerekek, házi állatok, jöhetnek! A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedő anyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
5: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjön hát néhány esemény évforduló, ami a mai naphoz, október 11-éhez kötődik. 1811-ben, vagyis 215 éve vízre bocsátották az első gőzhajtású kompot a Juliannát, útja New Yorkból Hobokenbe is visszavezetett. 145 éve annak, hogy David Henderson Houston feltalálta a tekercses filmes fényképezőgépet. 140 éve pedig ezen a napon Thomas A. Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazatszámláló gépet, ami sajnos az Egyesült Államok kongresszusának nem kellett. Azon gondolkodom, hogy szegény Edison, erről nem szólt a kalendárium, itt kezdhetett utána vele. 59 éve annak, hogy nyugati hírügynökségek bejelentették, hogy meggyilkolták Che Guevarát. Meg nem erősített forrásokra hivatkozva jelentették be. Magyarországon szemben a nyugattal Che Guevara csak keveseket érdekelt, leginkább a viharkabát és szakáviseletben hatott. 68 éve annak, hogy megalapították a Balázs Béla díjat. 66 éve pedig ezen a napon Aretha Franklin életében először lépett színpadra. 39 éve annak, hogy megsütötték a világ legnagyobb pizzáját, amely 94.248 szeletből állt. Lorenzo Amato és Louis Piancona készítette a floridai Havanában. A pizza területe 930 négyzetméter volt, és az átmérője 43 méter, súlya 20 tonna. A 94.248 szeretet több mint 30 ezer néző ette meg. 28 év annak, hogy létrejött az Őrség Rabgorickó Naturpark, a természetvédelmi terület központja Őri Szentpéter lett. A terület részben Magyarországon, részben Ausztriában és részben Szlovéniában van. És 25 év annak, hogy átadták az újjáépített Mária Valéria hidat Párkány és Esztergom között. Szegléd Rádió. És Aretha Franklin neve szerepel a kalendáriumban, természetesen jön Aretha Franklin zenében, énekben is, George Michael-lel közösen, I Know You Were Waiting For Me, 1987-es, hát nem tegnapi dal, de...

0: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét, megkezdődött a Budapest Maraton. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus szerint ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat, és sokakat tönkretenne, ha a jelenlegi formájában fogadnák el a tervezetet. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, hogy a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszítené önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak. Kezdődik a Budapest Maraton. Ezekben a percekben több mint 10 000-en vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte borult az ég. Főként a Tiszán túlon lehet eső, később nyugat felől vékonyodik a felhőzet. Délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
1: Szeglédrá!

Jöjjenek most már a naphíres szülöttjei, majd legalábbis néhányan közülük. 142 éve született Eleanor Roosevelt, a világ első First Lady-e. Roosevelt, bocsánat, talán így kell még pontosabban mondani. Franklin Delano Roosevelt, második világháborús amerikai elnök felesége volt. Egyes elnök feleségek a 19. században még annyira visszavonultan éltek, mint a nem is lettek volna a Fehérház lakói. A 20. században az erős férfiak oldalán álló erős asszonyok már nem rejtőztek el, hanem kiépítették az ország első asszonyának státuszát, reprezentációs és karitatív kötelezettségeknek tettek eleget, és egyre inkább tért hódítottak a politikában. A First Lady-k sorában nagy példaképként továbbra is az első helyen áll Eleanor Roosevelt, aki híres volt politikai és mindenek előtt retorikai kompetenciájáról. 1945 és 53 között az Amerikai Egyesült Államok követeként tevékenykedett az Egyesült Nemzetek Szervezetében. 1953-ban írása is megjelent It's Up to the Woman címmel. Az amerikai nők társadalmi helyzetének megváltoztatásában visszatükröződik a First Lady státuszában végbe ment változás is. Az ellentmondások, amelyekkel például Hillary Clintonnak, mint megcsalt feleségnek és kompetens politikusnak egy szemében szembe kellett néznie, ráirányították a figyelmet a modern amerikai nők és a modern házaspárok életszemléletére is. De visszatérve a gyökerekhez, 142 éve született tehát az első First Lady. 100 éve megszületett Thich Nhat Hanh, vietnámi buddhista szerzetes békeaktivista, tanító, akinek nagy hatása volt a mindfulness megismertetésében. Megalapította a Plum Village Tradition iskolát, jelentő szerepe volt a buddhizmus megismertetésében a nyugati világgal. 78 éve született nagy kedvencem Kepes András, újságíró, író. 76 éve megszületett Andrew Wolfolk, szaxofonos, az Earth, Wind & Fire zenekar tagja. 64 éve született Szőke András, színész, filmrendező, forgatókönyvíró, és szintén 64 éve megszületett John Cusack, amerikai színész, szinkronszínész és humorista. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, és természetesen jön egy Earth, Wind & Fire-dal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kis Állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Összművészeti élmény Cegléden, a Fiatal Alkotók kertjében a Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótérré alakítják a ceglédi református templom kertet. A Fiatal Alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív ezen a napon minden érdeklődőt, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. Október 16-án pénteken 13 és 21 óra között lesz ez az esemény a református nagy templomban és kertjében. Egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Tehát Fiatal Alkotók kertje október 16-án pénteken 13 és 21 óra között a református templom kertben. Idén is egy jó hangulatú eseményre hív minden kedves mozogni vágyót a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség október 18-án a Malomtó szélen újra megrendezik az 1517 méteres futást. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, nevezni október 16-áig lehet. Személyesen a Felszegi Hivatalban a Felház utca 22 szám alatt vagy telefonon a 0630 135 55 29-es számon. Az amerikai festészet nagyjai, erről szól Dr. Juhász István következő előadása a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Gyökerek és szárnyak, a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítására várják az érdeklődőket. Egyrészt a Ceglédi Galériába, ahol képzőművészeti és fotóművészeti szekció mutatkozik be, illetve a Kamara Galériába, ahol pedig a népművészeti és irodalmi szekció. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perckor lesz az ünnepélyes megnyitó a Ceglédi Galériában. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester, a kiállításokat megnyitja Berei Andrea, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége alelnöke, a Duna Tiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke. Közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat november 21-éig tekinthető meg, kettől péntekig 10 és 18 óra között, de a megnyitó tehát október 22-én lesz. We will

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, fel lehet ajánlani közcélokra a vagyonadó egy részét. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapot a kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légi csapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2-t a helyszínen láttak el. közcélokra is fel lehet majd ajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz.
1: Az időjárásról.
7: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megérénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kettő és John indított az órát, Turn the Lines of Fast, itt a 92-től, azt az órát, amiben leginkább a kiváló közös ismerősök szólnak majd, azért én is itt leszek a mikrofonnál, Becker Bernadett.
1: Ceglét Rádió, FM 92.5. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
3: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthess szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak!

0: Időutazásra felkészülni, újra idősek vetélkedője Cegléden ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Áll a felhívásban. Október 27-én kedden 16 órakor kezdődik a vetélkedő új helyszínen, a Kossuth szálloda éttermében, ám előzetes regisztráció szükséges. Ezt október 16-án péntekig lehet megtenni az 53-as körzet 511-484-es telefonszámon, illetve e-mailben a bakos.lillakukac@ceglet.ph.hu e-mail címen. A feladatokat idén is Varga Babó állítja össze.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találják meg a Patikát. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szemléd Rádió. Szemléd Rádió. 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Október 14-éig még látható a G17 galériában a Gubori utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között, tehát a G17 galériában a Gubori utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör tagjainak ez éppen készült alkotásait láthatják. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban a következő MOVE alkalmakon lehet még sportolni, mozogni, kikapcsolódni. Október 12-én 18 órától Mediból a Bajcsi Zsilinszky téren, október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, és október 18-án délelőtt 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőnél. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról október 15-én csütörtökön 17 órát a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégeik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak!

Megérkezett az igazi ősz, őszinte leszek, én nagyon-nagyon vártam már, és nekem az se érdekel, ha esik vagy hideg van, legyen most egy kicsit ilyen idő is, de nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap a hajnali ködfoltok feloszlása után felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék azonban nem várható, az északnyugati északi szelet élénk széllökések kísérhetik. Hajnalban 2-11, délután 14-20 fok között alakul a hőmérséklet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Víz kerül rá? Nem gond! Gyerekek, házi állatok, jöhetnek! A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
10: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Fegyveres támadás történt a Riádi reptéren, ismét Zaporizsját bombázták az oroszok. Délután már csak elszúrtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a Riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapot a kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány három másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, kettőt a helyszínen láttak el. Budapesten esett a legtöbb eső, mintegy 53 mm-t mértek az elmúlt 24 órában. Jelentősebb mennyiség hullott a Balaton térségében és a Mecsek környezetében is. Az Alföldön jellemzően 30 mm esett, míg az északnyugati területeket szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm csapadékot mértek.
1: Az időjárásról.
11: Nyugatfelől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos, száraz idő.
1: Közlekedési információk.
12: Az M5-ös autópályán a 22-es és a 30-as kilométer között új terelés épült ki Ócsa és az M0-as autóút között. Budapest felé a külső sávban, illetve az ellenkező Röszke felé vezető oldal belső sávján lehet haladni. Az M0-as autóútra kihajtóknak még a terelés előtt a külső sávba kell sorolniuk, mert az ellenkező pályára átvezetett sávból nincs lehetőség a lehajtásra. Röszke felé sávelhúzásos terelés van érvényben, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Terelésben kell autózni Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a szállás csomópont, azaz a 96-os és 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. A Bony külterületén optikai hálózatot építenek a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre, és 40 km/órás sebességkorlátozásra kell készülni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult a délelőtt utolsó órája, ami nálam hagyományosan a horoszkópról szól, a mikrofonnál Becker Bernadett, jöjjön majd tehát ez, de addig jön még egy-két közös ismerős, Teddy Swims, Hertz és Purple Disco Machine, és egy-két fontos információ is.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár. Az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találják meg a patikát. Az ügyelet 22 óráig tart. Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a ceglédkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Körösi út 4-es kilométerénél.
1: Reklámot hallottak!

0: tehát a horoszkóp méghozzá heti horoszkóp. Itt a 92-5-ön kedves kos a hét lehetőségeket kínál arra, hogy a kosok magasabb szintre emeljék az életüket. A hét elején a régi érzelmi kérdések kerülhetnek elő, és olyan válaszokat találhatnak, amelyek segítik a tovább lépést. Érdemes több figyelmet fordítaniuk önmagukra és a saját igényeikre. Szerdától a baráti kapcsolatok és az új ismeretek kerülhetnek előtérbe, a hétvégén pedig a karrierjükben is ambíciózusabbá válhatnak. Vezető szerepben magabiztosabban mutathatják meg, mire képesek. Bika. A bikák a héten új szemszögből tekinthetnek a szerelmi kapcsolataikra. Fontos felismerés lehet számukra, hogy a múlt nem határozza meg a jövőjüket. A párkeresők arra is rájöhetnek, hogy egy barátság vagy egy munkatársi kapcsolat ugyanolyan értékes lehet, mint egy romantikus viszony. A hét eleje kedvezhet a fontos beszélgetéseknek, a hétvégén pedig érdemes lassítaniuk, átgondolniuk a tapasztalataikat, és időt szánniuk a belső fejlődésükre. Ikrek. Az ikrek számára a hét elején a napi rutin és az energiáik megfelelő beosztása kerülhet előtérbe. Ha jobban figyelnek a saját határaikra, a munkájukban is eredményesebbé válhatnak. A hét közepén kreatív ötletek találhatják meg őket, és olyan megoldásuk is eszükbe juthatnak, amelyekre korábban nem gondoltak. Érdemes nyitottnak maradniuk az új lehetőségekre. A hét egészében optimistábban tekinthetnek a helyzetükre, és könnyebben érezhetik úgy, hogy a helyükön vannak. Rák. A rákok érzelmi megújulás előtt állhatnak. A hét elején régi szerelmek és emlékek juthatnak eszükbe, de a figyelmük egyre inkább a jövő felé fordulhat. A hét közepén elérkezhet az idő arra, hogy megszabaduljanak néhány rossz szokásuktól, és helyet teremtsenek az új lehetőségeknek. A hétvége a szerelmi életükben és a baráti kapcsolataikban is változásokat hozhat. Ha érettebben és megértőbben közelítenek másokhoz, új élmények várhatnak rájuk. Oroszlán. Az oroszlánok számára a hét elején az otthon és a biztonság megteremtése lehet a legfontosabb. Érdemes átgondolniuk, mi az, ami valóban figyelmet és energiát igényel az életükben. A hét közepén egy új tapasztalat segíthet jobban megérteniük, milyen célok és lehetőségek illenek hozzájuk. Bár a változások időszaka még nem ért véget, most hajlandóbbak lehetnek más szemszögből megvizsgálni a helyzetüket és alaposabban átgondolni a döntéseiket. Szűz. A szűzek a baráti kapcsolataik révén tisztábban láthatják, merre szeretnének tovább haladni. A hét elejé beszélgetések arra is emlékeztethetik őket, mennyit fejlődtek az elmúlt évben. Szerdától különösen inspirálóan hathat rájuk a környezetük, és olyan emberekkel kerülhetnek közelebb egymáshoz, akik támogatják a céljaikat. A hét során azt is jobban felismerhetik, kiket szeretnének hosszú távon az életükbe tudni, és mely kapcsolatokra érdemes több energiát fordítaniuk. Hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

napja jön a horoszkóp folytatása, mérleg. A mérlegek számára elismerést hozhat a hét. Hétfőn mások is észrevehetik az elmúlt 6 hónapban végzett munkájuk eredményét, ami megerősítheti őket abban, hogy jó úton járnak. A hét közepén a félbehagyott feladatok rendezése kerülhet előtérbe, nem érdemes kapkodniuk, mert egyes terveik még átgondolást és finomítást igényelhetnek. A hétvégén a párkapcsolatukra és a baráti kapcsolataikra is több figyelmet kell fordítaniuk, különösen akkor, ha valaki számít a támogatásukra. Skorpió. A skorpiók számára a hét az önmagukra fordított figyelemről szólhat. A hét elején felismerhetik, hogyan gondoskodhatnak jobban a saját érzelmi szükségleteikről. A hét közepén a pénzügyeik alaposabb áttekintése válhat fontossá. Ha változtatni szeretnének, érdemes türelmesen, megfontoltan haladniuk és tudatosabban kezelniük a kiadásaikat. A hétvégén a közösség erejét is megtapasztalhatják. Ha ők is jelen vannak mások számára, váratlanul sok támogatást kaphatnak vissza. Nyilas. A nyilasoknak érdemes időt szánniuk az önvizsgálatra a hét elején. A csendesebb pillanatok segíthetnek abban, hogy más szemmel nézzenek önmagukra és döntéseikre. A hét közepén fontos felismerésre juthatnak arról, hogyan vehetik ismét a kezükbe az irányítást, és miként haladhatnak bátrabban az álmaik felé. A Mars az oroszlánban erősítheti a kezdeményező készségüket és a szereplési vágyukat. A hétvégén pedig felszabadító lehet elengedniük a múlt romantikus történeteit. Bak. A bakok a hét elején újra gondolhatják a céljaikat és az álmaikat. Egyre kevésbé foglalkoztathatja őket, hogy másokhoz képest hol tartanak, hiszen jobban felismerik saját eredményeik értékét. A hét közepén a tanulás és a képességeik fejlesztése kerülhet előtérbe. Ha időt szánnak a tudásuk bővítésére, mások is könnyebben észrevehetik tehetségüket. A hétvégén a saját jegyükben járó hold arra emlékezteti őket, hogy a korábbi nehézségek is hozzájárultak ahhoz, akivé váltak. Vízöntő. A vízöntők számára a hét elején a hírnevük és a másokban kialakult képük kerülhet fókuszba. A következő hetekben még sokat tanulhatnak önmagukról és arról, mint szeretnének változtatni. Szerdától a diplomáciai érzékük segíthet a sikerekben. Érdemes együttműködniük másokkal és figyelembe venniük a közös célokat. A hétvégén bátrabban vállalhatják önmagukat, és olyan oldalukat is megmutathatják, amelyet eddig inkább háttérbe szorítottak. És halak, a halak előtt a hét elején új távlatok nyílhatnak meg, könnyebben indulhatnak el ismeretlen utak felé, és olyan terveket is elővehetnek, amelyekkel eddig nem mertek komolyabban foglalkozni. A hét közepén ambíciózusabbá válhatnak, és magasabb pozícióra vagy nagyobb felelősségre vágyhatnak. Fontos azonban, hogy ne vállalják túl magukat. A korábbi tapasztalataik arra taníthatják őket, hogy időnként segítséget kell kérniük, és a pihenésre is szükségük van. A hétvége ráébresztheti őket, hogy a regenerálódás nem hátráltatja, hanem segíti a céljaikat.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakarc Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
5: KGM. Made in Korea.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Gyökerek és szárnyak, a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítására várják az érdeklődőket. Egyrészt a Ceglédi Galériába, ahol képzőművészeti és fotóművészeti szekció mutatkozik be, illetve a Kamara Galériába, ahol pedig a népművészeti és irodalmi szekció. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perckor lesz az ünnepélyes megnyitó a Ceglédi Galériában. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, a kiállításokat megnyitja Berei Andrea, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége alelnöke, a Dunati Tiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke. Közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat november 21-ig tekinthető meg, kettől péntekig 10 és 18 óra között, de a megnyitó tehát október 22-én lesz. Az amerikai festészet nagyjai, erről szól Dr. Juhász István következő előadása a Cegvédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Idén is egy jó hangulatú eseményre hív minden kedves mozogni vágyót a Cegléd Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án a Malomtó szélen újra megrendezik az 1517 méteres futást. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, nevezni október 16-áig lehet. Személyesen a Felszegi Hivatalban a Felház utca 22 szám alatt, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es számon. Összművészeti élmény Cegléden, a Fiatal Alkotók kertjében a Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótérre alakítják a Ceglédi Református Templom kertet. A Fiatal Alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív ezen a napon minden érdeklődőt, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. Október 16-án pénteken 13 és 21 óra között lesz ez az esemény a Református Nagy Templomban és kertjében. Egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Tehát Fiatal Alkotók kertje október 16-án pénteken 13 és 21 óra között a Református Templom kertben.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

hamarosan lezárja nem csak az órát, hanem kompletten az egész délelőttet. Karamellis Vilkox közösen visszavágyom, ezt szól majd itt a 92-ten, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson a nap második fele Jack Jones és The Waves közös dalával.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok. Áradások pusztítanak Nepálban. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A Ryaznyanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri telep volt a célpont. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része pedig elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal érkezett hajóra a Csornomorszki kikötőben. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300.000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, az amerikai büntető intézkedések feloldása Oroszország-ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat szankciós politikáján. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren, 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van, több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Áradás sodort el több házat Nepálban. Áldozatokról egyelőre nem tudni. A fővárostól Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra élőket felszólították arra, hogy hagyják el otthonukat Gorka körzetében. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás tornaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, több ezren eltűntek egy gleccser szakadás miatt. A szerencsétlenség több mint 30 ezer embert érintett, mintegy 7500 házat pusztított el.
1: Az időjárásról.
6: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb esős zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
7: Az M5-ös autópályán a 22-es és a 30-as kilométer között új terelés épült ki Ócsa és az M0-as autóút között. Budapest felé a külső sávban, illetve az ellenkező Röszke felé vezető oldal belső sávján lehet haladni. Az M0-as autóútra kihajtóknak még a terelés előtt a külső sávba kell sorolniuk, mert az ellenkező pályára átvezetett sávból nincs lehetőség a lehajtásra. Röszke felé sáverhúzásos terelés van érvényben, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Terelésben kell autózni Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a Kunszállás csomópont, azaz a 96-os és 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. A Bony külterületén optikai hálózatot építenek a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre, és 40 km/h sebességkorlátozásra kell készülni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Jack Jones és Zoe Waves közösségével elindult a nap a második fele, amit továbbra is együtt töltetünk. A mikrofonnál Becker Bernadett, a változatosság annyi, hogy a következő három órában átadom a stafétát egy-egy beszélgetés erejéig Szatmári Gábornak, de most jöjjön még Licky Lee, FL of Reverse, majd a halott pénz is itt lesz, Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közöse is, és utána jön a délután első beszélgetése.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskolakezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kat-kat! Röfi, a gazda a piacra megy.
4: Röf, a kaszabhoz, takarmányért.
3: Honnan tudod?
4: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
5: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
6: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
7: Reklámot hallottak!

0: Már is indul válogató műsorunk vasárnapi adása, amelyben három anyagunkat hallhatják. Az első órában folytatjuk településfejlesztési sorozatunkat. Egy óra után Rendelelke című rendőrségi magazinunkkal jelentkezünk Bálint Bóta Júliával. Kettő óra után pedig Egészségünkre című sorozatunk jubileumi 50. részét sugározzuk Dr. Szabó Ivettel. Jöjjön tehát először a fejlesztés terhe mellett legfrissebb adása, amelyben Szatmári Gábor most is Szebeni Dáviddal beszélget legfőképp közelgő fontos rendezvényekről.
1: Rádió. Kedves hallgatók, ez tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 146. része, és most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével fogok beszélgetni sok érdekes témáról. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nemrégiben beszéltünk arról, hogy kiírtátok ismét idén is a Településfejlesztési díjat. Kezdjünk ezzel. A nevezés lezárult, jött elég jelentkezés, elégedett vagy?
2: Igen, tekintettel arra, hogy ugye most 2025-ben véget ért programokat, projekteket fog a zsűri értékelni és díjazni. Azért tudni, hogy 2025-ben már az önkormányzati szektor elég rossz helyzetben volt. Egyrészt anyagilag is, másrészt pedig tudod, igen, hogy korábbi uniós források már ugye kifutottak. Tehát sok mindent már a korábbi években megvalósítottak. Ennek ugye volt, aminek te is tanulja voltál, igen, amikor igen, műsorvezetőnk voltál Budapesten. De hogy most mi arra számítottunk, hogy kevesebb pályázat fog beérkezni, mint a tavalyi évben. Ez be is jött, de így is vannak, én úgy gondolom, olyan projektek, amik érdemesek a figyelemre.
1: Nagyon jó. Mikor lesz a díjátadó?
2: Ez még egyeztetés alatt van egy nagy önkormányzattal.
1: Ja, akik a helyszínt adják
2: akik
1: majd.
2: Akik a helyszínt adnák majd Budapesten. Uh-huh. Ez majd tőlük függ, de mi azt szeretnénk, hogy november második felében meg tudjuk tartani a díjátadót, hiszen utána már karácsony és évzáró bulik mindenhol.
1: Igen, na hát remélem, hogy ez is jól fog sikerülni, és hál' Istennek azért szép számmal jöttek most is nevezések, ami azért azt jelenti, hogy sokak számára fontos ez a településfejlesztési díj, és ehhez kellenek ugye bár teljesítmények, és hát többek között akár rendezvények is. Ezekről fogunk most főként beszélni ebbe a mai részben, mert ugye ti is terveztek most hirtelennyiben, itt hármat is felsoroltál nekem, az egyrészt Ceglédi, másrészt budapesti rendezvény is van. Kezdjük itt, hát menjünk időrendben. Nagyjából a legelső az itt lesz a közelben, Cegléd közelében.
2: Így van, és egyébként nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ceglédi székhelyű civil szervezet, mint a Településfejlesztési Szövetség egyébként ország szerte tud programokat megvalósítani.
1: Igen.
2: De hát azért nyilván szívünkhöz mindig közel áll Cegléd, különösen pedig, amikor mondjuk gyerekekkel lehet foglalkozni, nekik valami fontos programot csinálni.
1: Igen, igen.
2: És mi a hosszú csemői tőzegláp jeles képviselőivel közösen egy környezetvédelmi szemléletformáló kis mini programot csinálunk.
1: Ez aktív csapat ez.
2: Így van, így van, így van, Szabó Gézáék. Három kis rendezvényünk lesz majd általános iskolásoknak, és ezek már elkezdődnek jövő héten az egyik ceglédi általános iskolával, illetve a csemői általános iskolával közösen.
1: Miről szól?
2: Itt szeretnénk, ha a gyerekek megismernék a helyi természeti értékeket. Egyúttal beszélnének nekik a kollégák arról, hogy mondjuk a klímaváltozás hogyan érinti a környezetünket, miért fontos a vízmegtartás, egyáltalán hogyan élnek rendszerben, ökoszisztémában a helyi állatok, növények, de készülünk egy kis érdekesége hüllőbemutatóval, például nekik hoznak majd a ilyen igazi hüllőket.
1: Ez sikítozás akkor lehet.
2: Így van, egy kis vendéglátás, de lesz majd gyermekpszichiáter is. Hoppá. Ott, aki szintén foglalkozik a gyermekekkel, szóval ez egy ilyen komplexebb kis nap. Van, amit már csak a fedett téren tudunk megcsinálni, tehát lesz olyan, most a szervezés szerint, hogy a hüllőket az iskolába viszik be, mert hogy igen, a hüllőknek már ugye hideg van, úgyhogy, de igen, ez nem rajtunk múlt, hanem a támogató ugye nehezebben indult be,
1: igen,
2: és itt azért ezúton meg kell köszönnünk az élő környezetért felelős minisztériumnak a támogatást, hiszen erre a programra most jelenleg ők biztosítanak
1: nagyon
2: támogatást,
1: uh-huh,
2: úgyhogy ezt a programot szerettük volna itthon tartani Cegléden és környékén. Ez lesz a következő, úgyhogy remélem majd a gyerekek mesélnek otthon a szüleiknek, hogy
1: ugyan,
2: mit láttak.
1: Ugyan, lesz mit mesélni egész biztos, de hát nem csak a hüllők meg a növények élnek, hanem az emberek is, hát ők inkább lakásban. És a lakáspolitika lesz majd a középpontban. Szabadkában egy 15. budapesti rendezvényen. Milyen szempontból? Hát a lakáspolitikában annyi minden belefér.
2: Így van, itt nem arra gondolok, hogy mondjuk idegesít a szomszéd, igen, és ezért valamiféle szankciót rendelünk el vele szemben, hanem azért, ha megnézed most a kormányzati szakpolitikában, nagyon előtérbe került egyrészt a lakhatás kérdése, másrészt pedig a városfejlesztés, és különösen az agglomerációs térségeknek a problémái. Ha ez most akár csak az Országos Urbanisztikai Konferenciának a témáit megnéznéd október 1-én, akkor látnád, hogy gyakorlatilag most újra lesz gondolva minden az építési szabályozásoktól kezdve egészen a támogatás politikáig.
1: Akkor van téma.
2: És ennek ugye kiemelt szerepe a lakhatás. Nyilván Budapesten is, meg az agglomerációban is, hiszen itt a leginkább égető a probléma, és mi a szakmai partnereinkkel, neves szakemberekkel, illetve majd idővel a felelős minisztériumokkal is, ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy ezek az újfajta lakáspolitikai programok, ezek minél több tényezőt vegyenek figyelembe, és ez a szakmai párbeszéd ez pezsgő legyen, és ezek a támogatási programok, vagy éppen fejlesztési programok, vagy a mondjuk az országos építési szabályoknak a módosítása, az sokkal jobb minőségű legyen, mint hogyha egy valaki, vagy ketten kitalálnak az íróasztal mögül, és egy 4 alkalmas rendezvény sorozatot tartunk most, ősszel, illetve jövő év első felében Budapesten. Szokás szerint egyébként a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben, régi partnereink, persze, de emellett lesznek akár Városkutatás Kft-től, szintén nagy név egyébként, kollégák, de ingatlanpiaci cégektől is lesznek különféle partnereink, és önkormányzatoktól is, hiszen mi most az önkormányzati lakáspolitikára koncentrálunk. Ugyanis egyáltalán nem törvényszerű, hogy egy önkormányzat ingatlan gazdálkodása abból álljon, hogy felélik a vagyont.
1: Hát persze.
2: Hanem ezzel egyrészt gazdálkodni, és lehet másrészt pedig a lakáspolitikát fel lehet használni arra, hogy mondjuk a gazdasági fejlődést támogassa egy adott városban.
1: Úgy bizony.
2: Teljesen más feltételeket lehet kínálni a beköltöző dolgozóknak, akkor, hogyha van egy mondjuk egy jól működő lakásrendszer a városban. Úgyhogy erről fog szólni, ennek a különféle módjairól, lehetőségeiről.
1: Nagyon
2: ez a rendezvény sorozat, erről a Településfejlesztési Szövetség partnerei és tagjai tájékoztatást kapnak, meghívót, illetve akik jártak már korábban ezeken az ingatlanpiaci rendezvényeinken, ők is megkapják ezeket a meghívókat.
1: Igen.
2: Aki pedig szintén érdeklődne, akár önkormányzati kolléga, akár más, az nyugodtan a Településfejlesztési Szövetség honlapján jelezze az érdeklődési szándékát felénk, és akkor
1: fontos lehet, bizony,
2: partnerként fel tudjuk
1: venni. Így van, tehát itt már nem kész dolgokról van szó, hanem tulajdonképpen alakuló félben lévő dolgokról.
2: Ez vegyes, mert vannak kész javaslatok is.
1: Igen, persze, de még azért lehet ezeken módosítani.
2: És még lehet. És még,
1: igen, és
2: még
1: ez fontos.
2: Lehet.
1: És igen, ez nagyon fontos. Na, ezért is lesz jó ez a 4 alkalmas rendezvénysorozat, egész biztos. És lesz egy olyan is, egy olyan rendezvényetek, ez 27-én lesz majd, ami a vállalkozóknak szól. Most nem elsősorban üzleti szempontból közelítitek meg, azt hiszem, a vállalkozók dolgát, hiszen itt előzetesen beszélgettünk már, és mondtad, hogy például a kiégéssel, vagy a Z-generációval, mint olyannal is foglalkoztok. Ez is meghatározó lehet a vállalkozói életben, ugye?
2: Így van, és ezt tapasztalatból is mondom, én aki dolgozok 10 évesektől kezdve a 60-asokig mindenkivel, ez egy fontos téma, és hogy beszélgetek akár ceglédi vállalkozó ismerőseimmel, ez a Z-generáció, vagy majd utána majd az alfa generáció, tehát a következő, ugye a fiatalok, hát megállás nélkül dől belőlük, amit ők látnak belőlük, és némelyikük egészen kétségbe van esve. Emlékezhetsz, hogy már tartottunk 2 vállalkozóknak itt Cegléden rendezvényt, ahol jöttek olyan előadók, akik egyébként viszonylag ritkán fordulnának meg Cegléden.
1: Igen.
2: Mi ezt a rendezvénysorozatot folytatjuk egyébként a Gazdasági és Energetikai Minisztérium támogatásával, és ahogy mondtad, korábban üzleti szempontból voltunk itt ebben a rendezvénysorozatban, egy üzleti fókusszal, most viszont tényleg az emberi oldalt közelítjük meg, egy,
1: igen,
2: jó szervezetfejlesztő pszichológus jön majd, Bóna Kata Budapestről, aki igen sok céggel dolgozott már együtt, igen sok cégvezetőt segített, és kimondottan ezekre a következő generációs vezetőkre koncentrál egyébként. Ezt a tudását fogja megosztani, és aztán lehet majd kérdezni is, lesz egy ilyen kérdés-válasz dolog.
1: Ez jó.
2: Ennek a helyszínéről majd tájékoztatást adunk, ez most még szervezés alatt van, de Cegléden lesz, és ide fogjuk meghívni azokat a ceglédi vállalkozásokat. Egyrészt, akik már korábban is voltak a rendezvényeinken, másrészt pedig, akik időközön mondjuk jelezték nekünk, hogy őket is érdekli ez a dolog. Itt azért elsősorban nagyobb vállalkozások lesznek, hiszen tudod, van egy együttműködési megállapodásunk az ipartestülettel, a ceglédi ipartestülettel, és ők célozzák az ilyen egyéni vállalkozókat, meg mikrovállalkozókat elsősorban. Mi inkább a nagyobb vállalkozásokra koncentrálunk a rendezvényeinkkel.
1: És itt is ezek a témák, tényleg a kiégés, ami ugye az egész életre is jellemző, de a vállalkozásokra is miért ne lenne ez jellemző, akár vállalkozókra is, és a generációs problémákról is évtizedek óta hallhatunk, és ezek a problémák akár egyébként előre is vihetik a dolgokat, nem feltétlen problémaként jelennek meg, hanem igenis a több generáció egy-egy nagyobb vállalkozásnál tudja is segíteni egymás munkáját.
2: Ez így van, hogyha tényleg megtalálják egymással a hangot.
1: Hát és az idősebbeknek ott a tapasztalat, ugye a fiataloknál ott a lendület, azt a kettőt összetesszük, akkor már dombon van a tanya, nem?
2: Igen, de aztán ez a gyakorlatban, hogy működik, hát tudod, hogy az őrületbe tudják kergetni egymást a különböző generációk, de hát ennek megvan a maga ritmusa. Viszont például a kiégés, és itt ez jó is, hogy még egyszer megemlítetted, sok vállalkozó ahhoz van hozzászokva vezetőként, hogy ő megold mindent, ő a támasza a cégnek, a családnak, legyen most akár nő vagy férfi,
1: mindegy.
2: Ez mindenkit egyformán érint, hozzászokik ahhoz, hogy ő mindig erős. És ezt egy darabig lehet csinálni, de aztán érzi, hogy valami nem jó, és erre vagy rájön magától, hogy mi nem jó, vagy pedig mondjuk segít neki az, hogy beszélget másokkal ezekről, vagy éppen eljön egy ilyen rendezvényre, és hallja, felismeri, hogy hoppá, hát én is ezt érzem. Nekem is ezek a problémáim, és már az segít, ha tudja, hogy nem vele van a baj, tehát ez nem egy egyedi probléma, amit ő érez, hanem ezt mások is érzik.
1: Nagyon jó.
2: És úgy már könnyebben kér segítséget, vagy elkezdi keresni a kiutat. Azért a vállalkozói szférában, vagy akármiben én mozgok mondjuk a szakpolitikai szférában, sokszor van az, hogy egy ideig megy, aztán hirtelen jön egy súlyos betegség.
1: Hát, igen.
2: És aztán jó esetben még ki tud jönni belőle, rosszabb esetben pedig nem. Hát sajnos láttunk ilyet az ismerősi közegben, és akár Cegléden is. És ezért fontos, hogy a vállalkozók, a vezetők is meg tudjanak nyílni, beszélni ezekről a problémákról.
1: Igen.
2: És aztán együtt megoldást lehessen keresni.
1: Nagyon jó, és ezt szolgálja majd ez a 27-i ceglédi rendezvény is. Hát mi se tartozunk konkrétan egy konkrét generációhoz, úgyhogy én most az idősebb jogán azt mondom, hogy eddig tartott mai műsorunk. Ez volt a fejlesztés terhe mellett 146. része immáron, és ezekről a remek rendezvényekről beszélgettünk, és természetesen majd a tapasztalatokról is szeretném, hogyha beszámolnál a későbbi részekben, Dávid.
2: Abszolút, és hát lesz majd egy következő téma is, Finnországról.
1: Jaj, de jó. Na, az is érdekes lesz nagyon. A kedves rokonoknál mi újság, megnézzük majd. A fejlesztés terhe mellett 146. részében is Szebeni Dáviddal beszélgettem. Még egyszer köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is Szatmári Gábornak. Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsely út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Katkat, Röfi, a gazda a piacra megy.
7: Röf, a kaszabhoz, takarmányért.
6: Honnan tudod?
7: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
8: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról október 15-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK Irodalombarátok köre és vendégeik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban a következő MOVE alkalmakon lehet még sportolni, mozogni, kikapcsolódni. Október 12-én 18 órától Mediból a Bajcsi Zsilinszky téren, október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, és október 18-án délelőtt 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Október 14-éig még látható a G17 galériában a Govori utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között, tehát a G17 galériában a Govori utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör tagjainak ez évben készült alkotásait láthatják.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külsőkörösi út 4-es kilométerénél.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten már a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában. Valamint légi csapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en haltak meg. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300.000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Négy kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24.500 vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. A Kurták 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna TV. A Zeneakadémián lesz Kurták György és Christoph Hein Die Stehardin című operájának nemzetközi premierje. Az este első részletében Kurták kamaradarabokból készült összeállítást, és Liszt Ferenc gyászgondoláját is hallhatja a közönség.
1: Az időjárásról.
4: Napos felhős idő lesz, már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találják meg a Patikát. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: turisták.
1: Rendelelke című rendőrségi műsorunkban rendszeresen foglalkozunk azokkal a problémákkal, amelyekkel a rendőrség nap mint nap szembenéz, akár a bűnügyek, akár a közlekedési események kapcsán. Így lesz ez a mai epizódban is, amelyben szokás szerint Szatmári Gábor kérdezi állandó szakértőnket, Bálint Bóta Júliát.
2: Szemlétrádió! FM 92.5.
3: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rendelelke című rendőrségi magazinunk, és szokás szerint Bálint Bóta Júliát köszönthetem itt a stúdióban. Szervusz, üdvözöllek!
4: Szia, és üdvözlöm ismételten a rádió hallgatóit.
3: No, hát van itt egy jó pár téma, amit már megpedzettem a kedves hallgatóknak is. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ismét összeült, és erről láttam egy tévétudósítást is, ahol téged is láttalak, tehát ott voltál magad is. Hát ez egy elég kemény harc. Nagyon. Ugye sokszor kilátástalannak is tűnik a mai világban, de muszáj csinálni, muszáj összeülni szakembereknek is. Hogy áll ez a dolog mostanában? Azért komoly problémákat okoz ez, már egészen fiatal korosztályban is.
4: Igen. Itt ez a nagyon fiatal korosztály, ez most a 10 éves kor, szóval a 10 éves kortól az már kezdődően észrevehető, hogy egyesek életében a kábítószer jelen van, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon súlyos problémákat okozva. Igazából ez az egyeztető fórum, ez azért született meg, vagy azért lett létrehozva, hogy egy helyen összegyűjjünk, mind a rendőrség, az iskolák, a gyermek jólét, nyámhivata, összeüljünk, meg ugye a város, megbeszélni azt, hogy mit tehetünk az ellen közösen. Elmondják az iskolából a képviselők, milyen problémákat látnak, mi is ugye a rendőrség oldaláról beszámolunk ugye a kábítószeres ügyekkel kapcsolatban, hogy mit tapasztalunk, és próbálunk ugye most az a cél, hogy összehozni egy olyan előadásokat, amit közösen együtt az iskolákban tényleg meg bárhol igazából megállja a helyét, programot létrehozni, hogy a gyermekeknek hiába mondjuk azt, hogy a kábítószer rossz, nem szabad, ebből ez már így kevés, mert kb. Olyan, sajnos, hogy 3 napig tart a csoda, és akkor utána mindenki megy tovább, hogy tényleg próbálni egy olyat alkotni, ami maradandó. De ez nem egy alkalom, hogy most egyszer ez elmondjuk. Ez egy folyamatos alkalmaknak kell lenni, amikor az iskolákban megjelenünk, és elmondjuk a gyerekeknek azt. Nem csak mi, hanem hogy beszéltünk arról, ugye, hogy esetleg egy vendégszereplőt, aki már úgymond, ugye nincs olyan, hogy gyógyult kábítószerfogyasztó, hanem hogy igazából, hogyha valaki elkezd fogyasztani, abba hagyja, és ki van
3: de működik tiszta, ez
4: és akkor igazából egy ilyen nem szerhasználót elhívni, és esetleg, hogy ő elmondja a tapasztalatait.
3: Sokat jelentene.
4: Hogy érzelmileg mit élt át, mert én elmondhatom, ez mennyire rossz, meg hogy depressziót okoz, mert ugye én, hála a jó égnek, én soha nem próbáltam, én nem is tudom azt, hogy ez milyen, meg hogy el se tudom azt képzelni, hogy mi lenne az az élethelyzet, amikor én egy ilyen szerhez nyúlnék. De látom azt, hogy milyen életkörülmények között vannak gyermekek, és én ugye nem is élek ilyen körülmények között.
3: Igen.
4: Így nehéz néha arról beszélni, hogy igen, ez egy nem rossz dolog, hogy beszélsz róla, hogy oda mész, segítséget kérsz, vagy hogyha valaki látja, hogy a környezetében ilyen van, akkor ő is segítséget kérhet.
3: Persze, igen. Hát ez egy hosszú, vége láthatatlannak tűnő folyamat, de muszáj. Muszáj csinálni.
4: Harcolni kell ellene.
3: Mert hogyha csak egy embert megmentünk, már megérte.
4: Igen.
3: Ugye?
4: Igen.
3: Hát ez tényleg nagyon fontos, és ez már évtizedes probléma egyébként. Valóban még régi szegedi múltamból is emlékszem, hogy ott is volt egy ilyen kis csapat, akik összegyűltek, amelyiknek a vezetője egy szerről lejött srác volt, aki nagyon sokat tudott segíteni azoknak, akik éppen ezzel kínlódtak szegények.
4: Igen, és tényleg az, hogy mi is azt próbáljuk, hogy azt értsék meg, hogy ne is kerüljenek.
3: Az lenne a legjobb, igen.
4: Ilyen szerrel kapcsolatban, és hogy merjenek segítséget kérni, és merjenek felszólalni, úgymond szólni akkor, hogyha látják, hogy hol és milyen probléma van. Mert nagyon sokszor ugye ez is probléma, hogy látják, hogy mi történik mondjuk a környezetükbe, de nem mernek szólni, mert félnek a következményektől, és ennek ez is a lényege, hogy mind a gyermekeknek, vagy esetleg szülőknek, mert ez ugyanúgy a szülőkre, és sőt, nagyon sok esetben jobban a szülőknek kell felnyitni a szemüket, hogy attól, hogy ők egy biztonságos környezetben nevelik a gyermeküket, és jó kapcsolatuk van a gyermekükkel, ettől függetlenül a gyermekük kerülhet egy olyan körbe, vagy
3: simán,
4: bármilyen
3: igen.
4: problémája lehet, amit nem feltétlenül tud, vagy nem akar elmondani a szülőnek, mert jön, ugye mindenkinek van kamasz gyerek, hát mindenkinek nincs, de vannak, nekem már kamaszodik a gyermekem, és látom azt, hogy hiába jó egy környezet, ha a gyermek igazából fejlődik, ugye teljesen más helyzetekbe kerül az életben, és próbálni kell mindig beszélni a gyermeket, de ha a szülő megérti azt, hogy mit kell figyelni egy gyermekem, vagy tényleg egy szülővel meg tudjuk azt értetni, hogy erre miért kell odafigyelni, akkor már valószínű, hogy akkor a szülő ugye tovább tudja adni a saját gyermekének.
3: Persze.
4: Ezt. Nem
3: igen,
4: csak
3: igen.
4: Mi.
3: Igen, igen. Fú, na hát nagy biztos.
4: Lehetne erről órákat beszélni.
3: Órákat, de igen. Most beszéljünk, ha már ugye úgyis látható jelei vannak általában a kábítószerfogyasztásnak, a láthatóság az nagyon fontos a közlekedésben igen. is, és most térjünk át egy kicsit a közlekedésben is, mert hát a láthatóság az bizony nagyon-nagyon fontos, és az odafigyelés, és hát ebben nem mindig jeleskednek a közlekedők mostanában.
4: Igen, igen, igen. Mostanában hát a baleseteinknek a nagy százaléka a figyelmetlenség
3: abszolút.
4: Miatt van.
3: Igen, igen.
4: Egyszerűen elmondhatom igazából tényleg nagyon-nagyon sokszor, hogy figyeljenek oda az emberek, de még mindig nem használják az indexet, ugye, mert hogyha kanyarodunk,
3: nagyon
4: tolatunk,
3: sokszor nem.
4: És nem egyenesen tolatunk hátra, hanem kicsit is balra vagy jobbra haladunk az autóval, akkor is kell indexelni. Ez egy alap dolog lenne,
3: igen,
4: és
3: igen.
4: Nagyon sokan nem. Ha tolatunk, a legelső nem az, hogy rükvesbe tesszük az autót, és már is akkor tolatunk. Belenézni a tükrökbe, jobb oldal, bal oldal, középső tükör, belenézni, mert mindig igen. lehet valaki mögöttünk.
3: Simán.
4: És ugyanez vonatkozik például a gyalogosokra is, a kerékpárosokra is. Ha látják, hogy tolat egy gépjármű, attól függetlenül az a gépjármű nem feltétlenül fogja őket észrevenni. És ne induljanak meg mögötte, meg
3: igen.
4: jobbról, balról, mert egy B-oszlop, egy C-oszlop, egy karosszíró úgymond eltakarhat egy egész embert.
3: Simán.
4: És nagyon sokszor
3: igen.
4: van ilyen, hogy nem figyelnek oda se a gépjárművezető, se a gyalogos, vagy kerékpáros, vagy
3: igen.
4: rolleres, vagy bármi.
3: Bizony.
4: Egyszerűen nem figyelnek oda, és ebből szoktak nagyon-nagyon sok baleset, meg abból, hogy valaki mondjuk egy hirtelen valamiért le kell fékeznie, és ugye mögötte haladó nem tartja be a megfelelő távolságot,
3: igen.
4: és most reggel is volt ugye egy ilyen ráfutásos baleset, hogy három autó szépen pak-pak-pak.
3: Igen.
4: Igen. És nem figyelnek oda, sietnek természetesen.
3: Mindenki
4: reggel,
3: siet,
4: sietnek,
3: persze. Igen,
4: igen, iskola, igen. óvoda, munkahely, késés, de mindig azt mondom, hogy inkább késsünk el a munkahelyről, meg az iskolából, vagy óvodából, mint hogy egyáltalán ne érjünk oda.
3: Igen, igen, igen, igen.
4: Nagyon-nagyon-nagyon problémás ez a rész, meg az, amikor például leparkol egy gépjármű, a Rákóczi úton nagyon sokszor van ilyen, és hála, csak a szerencsének hála, hogy nagyon ritka az olyan baleset, meg nem csak a Rákóczi úton, hanem itt a Kossuth téren is, ahogy leparkolnak az autók, például a piasznál, ugye halszálkába állnak be, és néha nem figyelik, hogy van-e ott autó. Egyszer csak fog, és elkezd kitolatni. Mindig figyelni kell, mind annak, aki egyenesen halad, mind aki tolat kifelé, valamint a legfontosabb, hogy amikor például a Rákóczi úton megáll egy autó, leparkol, ne csak a visszapillantóba nézzen bele, hogy van-e
3: igen.
4: mögötte kerékpáros esetleg.
3: Például.
4: Hanem egy kicsit oldalra fordítjuk a fejünket, azért van az az izomzat, meg azért tudjuk elfordítani a fejünket,
3: igen.
4: hogy oldalra fordítja és kinéz az ablakon.
3: Biztos,
4: nem kell leengedni,
3: biztos.
4: Elég, hogyha a hátsó ablak felé elnéz, és már ott is lehet látni,
3: hogy
4: jön-e bárki, mert a visszapillantó tükör nem feltétlenül mutatja
3: az a teljes képet.
4: Persze.
3: És igen,
4: ebből
3: igen.
4: is szoktak balesetek lenni. És el se tudják képzelni, milyen súlyos sérülések szoktak keletkezni.
3: Nagyon.
4: Hogyha például pont a gépjármű ajtajának az élét kapja el valaki.
3: Fú, Igen.
4: Akkor hihetetlen törések szoktak, sőt, ennél nagyobb problémák is voltak már. Hál' az égnek nem nálunk, de volt már belőle halálos.
3: Fú, igen, hogy nem úgy, játék
4: úgy
3: ez.
4: Úgy sérült igen. meg az ember, hogy a feje sérült neki,
3: igen.
4: és nem tudták utána megmenteni.
3: Igen, igen, nem játék ez.
4: Igen, nem játék, nem, nagyon nem, oda nem, kell nem. figyelni arra, hogy bárhova kanyarodunk, annyi, hogy nekem is kicsi kezem van, de kinyújtom a kezem, és automatikusan amerre már nyomom is lefelé az ujjaimmal, ugye az indexhez a kart, egyszerűen...
3: Nem egy nagy munka.
4: Nem. Igen, igen. És tényleg az, hogy nagyon sokan nem figyelnek oda erre, nagyon sokan nem figyelnek a mögöttük, a körülöttük lévőkre, hogy közlekednek igen. a...
3: És ezen múlna.
4: Igen.
3: A balesetek 98%-át igen. meg lehetne előzni ezzel.
4: Igen, igen, biztosan. Igen. Vagy pedig nem ismerik a kreszt. Nagyon sok esetben van a kreszt.
3: Hát,
4: most
3: elfelejtette.
4: Igen. Igen. Most ilyenkor most volt nemrég egy baleset egy helyen, hála az égnek személyisérülés nem történt. Annyi, hogy azt tudni kell, hogyha valaki balra kanyarodik.
3: Igen.
4: És jelzi, hogy ő balra kanyarodik. Akkor azért nézem bele a visszapillantó tükörbe, mert ha állnak mögötte ugye autók, és valaki már megkezdte mondjuk az előzést ennek az egész sornak, akkor van nem a legjobb kresszabály, de akkor annak van elsőbsége, aki megkezdte úgymond az előzést.
3: Aki
4: nem egy keresztező.
3: Igen.
4: A kereszteződésben ugye nem lehet előzni.
3: Ott nyilván nem.
4: De hogyha én megállok az úton, és beszeretnék mondjuk kanyarodni a házamnak a
3: igen.
4: parkolója, úgymond a bejárójára, és mögöttem 3-4 autó megáll, és elkezdi, valaki úgy jön, hogy elkezdi megelőzni az egész sort, akkor van egy ilyen kressz jogszabály.
3: El kell engedni.
4: Hogy el kell engedni, igen.
3: Igen, nincs más.
4: Mert ha nekünk jön, mert nem, akkor mi leszünk az a baj, a hibásak.
3: Igen. Igen.
4: De ennyi, hogy kereszteződésbe ugye ez,
3: hát ott
4: nem előzünk, más. Ez igen, más, igen. De akkor is erre nagyon oda kell figyelni, mert ebből is szoktak
3: igen,
4: problémák
3: igen,
4: lenni.
3: Igen. Hát ugye a heti rendőrségi jelentésben is, Karasz Csabával is szinte minden héten elhangzik, hogy a balesetek túlnyomó része, hanem az összes figyelmetlenség
4: hát most
3: miatt
4: a 90...
3: történt.
4: Szerintem 98%
3: akár. Ott akkor jó sot szóltam.
4: Igen, 98-99%.
3: Igen, igen, igen. Pedig az a pici figyelem tényleg nem kerül
4: igen.
3: semmibe, és megéri, mert az autók sem törik össze, meg mi sem.
4: És odaérünk, még
3: és
4: a késve is, de
3: igen.
4: odaérünk az
3: igen,
4: iskolába,
3: igen, igen.
4: a munkahelyre.
3: Néhány
4: odába.
3: Másodpercet jelent ez egyébként általában, legtöbbször tényleg.
4: És hát az odafigyelés az néhány másodperc. Lehet, igen. én azt mondom, akkor is inkább késünk 10 percet a munkahelyről, mint hogy bárkinek bármilyen baja legyen,
3: igen.
4: és leérjünk oda.
3: Igen, igen, legyen ez most a végszó,
4: jó.
3: itt a rend a lelke végén. Bálint Bóta Júliának köszönjük szépen a jó tanácsokat, tényleg figyeljünk oda. Figyeljünk oda egymásra, megéri mindenkinek
4: igen.
3: az a jó, hogyha odaér, ahová elindult.
4: Igen,
3: ugye?
4: Vigyázzunk egymásra, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
3: Köszönjük szépen.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Gyökerek és szárnyak, a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítására várják az érdeklődőket. Egyrészt a Ceglédi Galériába, ahol képzőművészeti és fotóművészeti szekció mutatkozik be, illetve a Kamara Galériába, ahol pedig a népművészeti és irodalmi szekció. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perckor lesz az ünnepélyes megnyitó a Ceglédi Galériában. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester, a kiállításokat megnyitja Berei Andrea, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége alelnöke, a Dunati Tiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke. Közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10 és 18 óra között, de a megnyitó tehát október 22-én lesz. Az amerikai festészet nagyjai, erről szól dr. Juhász István következő előadása a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Idén is egy jó hangulatú eseményre hív minden kedves mozogni vágyót a Cegléd Felszegi Református Egyházközség október 18-án a Malomtó szélen újra megrendezik az 1517 méteres futást. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, nevezni október 16-áig lehet. Személyesen a Felszegi Hivatalban a Felház utca 22 szám alatt vagy telefonon a 0630 135 55 29-es számon. Összművészeti élmény Cegléden, a Fiatal Alkotók kertjében a Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótérre alakítják a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív ezen a napon minden érdeklődőt, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. Október 16-án pénteken 13 és 21 óra között lesz ez az esemény a Református Nagy templomban és kertjében. Egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Tehát Fiatal Alkotók kertje október 16-án pénteken 13 és 21 óra között a Református templom kertben.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Víz kerül rá? Nem gond! Gyerekek, házi állatok, jöhetnek! A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
2: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a meccsekben és az Alföldön is. Az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek.
1: Az időjárásról.
7: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információk.
8: Az M5-ös autópályán a 22-es és a 30-as kilométer között új terelés épült ki Ócsa és az M0-as autóút között, Budapest felé a külső sávban, illetve az ellenkező Röszke felé vezető oldal belső sávján lehet haladni. Az M0-as autóútra kihajtóknak még a terelés előtt a külső sávba kell sorolniuk, mert az ellenkező pályára átvezetett sávból nincs lehetőség a lehajtásra. Röszke felé sáverhúzásos terelés van érvényben, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Terelésben kell autózni Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a szállás csomópont, azaz a 96-os és 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. A Bony külterületén optikai hálózatot építenek a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre, és 40 km/h sebességkorlátozásra kell készülni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: elindult egy újabb óra, már csak egy beszélgetés maradt hétvégi ismétlő válogatásunkból, hogy mi a téma és ki volt Szatmári Gábor vendége. Hamarosan elárulom, hogy milyen zenék jönnek, már most Ray Dalton jön, All We Got. Aztán itt lesz Taylor Swift is, I Know You Were Trouble.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

0: a 100. adásához érkezett népszerű műsorunk az egészségünkre, amelyben dr. Szabó Évett szokott jó tanácsokat adni azoknak, akik valamiféle korságban szenvednek. Ma főként azok figyeljenek adásunkra, akik ilyen vagy olyan lábfájással küzdenek, hosszabb vagy rövidebb ideje. Hétvégi válogatásunk záró beszélgetése főként őket szólítja meg, és a doktornő tanácsaira bizony érdemes lesz odafigyelni, induljon is az interjú.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát egészségünkre című rovatunk aktuális része, ami éppen kereken az 50. részünk lesz majd, úgyhogy 50. alkalommal köszönhetem dr. Szabó Ivettet itt a telefonvonalban most is. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
3: Köszöntelek, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát bizony, elértünk egy 50-es számot, és egy nagyon fontos témáról, egy nagyon sokakat érintő témáról fogunk beszélgetni. Tulajdonképpen ugye már a lábbal foglalkoztunk az elmúlt, a 49. részben is, ott a lábdagadás volt a fő szempont. Most egyáltalán a lábfájás, mint olyan, sokan mondják idősek, hogy hát én olyan lábfájós vagyok, de gondolom, hogy ennél kicsit összetettebb ez a probléma azért.
3: Igen, és több okra vezethető vissza.
2: Bizony.
3: Tehát fontos tisztáznunk egyébként, hogy mióta tart, mióta áll fenn ez a fájdalom, illetve hogy spontán jelentkezik, vagy fizikai terhelése, tehát például járás közben, vagy megerőltetése, illetve hogy próbáljuk meg lokalizálni, hogy ízületet érint, mondjuk egy csípőízületet, ugye azt szoktuk mondani, forgóm, hogy fáj, vagy térdízületet, vagy bokaízületet, vagy nem határozható ez meg ízületekre, hanem akár az egész láb, vagy a lábszár fájdalmáról van ez szó.
2: Aha, igen, tehát akkor itt azért jó szét kell nézni nyilván egy-egy vizsgálat során is. Hát sok minden okozhatja ezt. Mik a legfőbb okok?
3: Inkább úgy mondanám, mert nagyon sok ok lehet, és itt nyilván az időskori ízületi kopásoknak nevezett, de mi a szaknyelvben inkább degeneratív elváltozásnak mondott ízületi problémáktól kezdve, tehát tényleg sok minden okozhat, ami nagyon fontos és nagyon súlyos, relatíve gyakori, és sajnos Magyarországon nagyon rosszak a statisztikák, az érszűkületes fájdalomra vinném a fókuszt. Ez Európa szerte, Magyarországon sajnos kiemelten rosszak az adatok, ami azt jelenti, hogy az érszűkület, ugye, ami az esetek többségében egy lassan kialakuló, fokozatosan kialakuló elváltozás, és hát a lábnak egy jelentős része nem kap elég oxigént és táplálékot, és ebből adódnak a panaszok. És rendszerint sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarországon is, Cegléden is későn jut el az illető a megfelelő szakellátásba, és ezért gyakran már olyan esetekkel találkozunk a kórházban is, ahol már visszafordíthatatlan folyamatokról van szó, és akár a végtag elvesztéssel is járó beavatkozások válnak szükségessé. Ezek ez már ugye életmentő beavatkozások, de sajnos azt kell, hogy mondjuk ez már nagyon-nagyon későn felfedezett betegségről van szó.
2: Igen.
3: Úgyhogy talán ezt a beszélgetést szentelhetnénk annak, hogy hogyan ismerjük fel azokat a elváltozásokat vagy problémákat, amik arra utalnak, hogy mondjuk valakinek már érszűkülete lehet.
2: Na, így van. És egyáltalán mi válthatja ezt ki tulajdonképpen? Tudjuk ezt?
3: Hát maga az érelmesesedés, ami nyilván, tehát és az ehhez vezető utak, ez nem mindig jelent egyébként konkrétan mész lerakódást az érfalban, de alapvetően az úgynevezett rossz koleszterin, a rossz vérzsíroknak a lerakódása jelenti a fő problémát, illetve külön megkülönböztetett jelentősége van a cukorbetegségnek.
2: Például.
3: A cukorbetegség az kicsit más mechanizmussal is okoz problémát, ott az ütőereknek a fala, az izmos fala megváltozik, megvastagodik, és ezáltal szűkül a keresztmetszete, kevesebb vér és oxigén jut a megfelelő helyre. És a cukorbetegeknél más probléma is van, nem csak az ereket támadja meg, hanem az ereket ellátó idegeket, meg a lábat ellátó idegeket is, ezáltal nem fog annyira fájni. Tehát az az alattomos még a cukorbetegségben, hogy nem csak, hogy az erek károsodnak, és ezáltal az izmok, meg a szervek, az ízületeknek a vérellátása, hanem az idegkárosodás kapcsán nem fog annyira fájni. És például, hogyha egy cukorbeteg, akinek van már a idegeket és az ereket érintő elváltozása, és nem veszi észre, hogy mondjuk az a cipő, amit hord, az nyom, vagy szorít, vagy problémát okoz, akkor akár egy nem gyógyuló sebbel, vagy akár egy súlyos elváltozásnak az oka lehet egy rosszul megválasztott cipő, ami szorítja az ember lábát, de sajnos nem vesszük észre.
2: Igen.
3: És amire nagyon kell figyelni, hogyha például van egy seb az ember lábán, ami nem gyógyul, az egy figyelemfelkeltő jel tud lenni.
2: Fontos
3: ebben
2: lehet,
3: az esetben. Mert még egyszer mondom, a cukorbetegeknek nem kell, hogy fájjon sem a végtag, sem a seb. Egyszerűen csak egy kellemetlenség lehet. Illetve, hogyha nem cukorbetegségről van szó, és fáj az alsó végtag, akkor döntően az érszükületes fájdalom az egy nagyon-nagyon erős fájdalom tud lenni.
2: Az viszont az, igen.
3: És az esetek kezdetén még úgymond klaudikáció jelentkezik, ami azt jelenti, igen, hogy sétálás közben ilyen kirakat betegségnek is mondták régebben, amikor az emberek sétáltak esténként, és nagyon sok kirakatnál meg kellett állni, nem azért, mert valami érdekeset láttak a kirakatban, hanem azért, mert fájt a lábuk. Tehát sétálásra bizonyos távolság megtétele után jelentkezik egy erős fájdalom, ez már egy nagyon-nagyon erős figyelemfelhívó jel tud lenni.
2: Igen, és ilyenkor aztán irány az orvos, ugye? Mi hamarabb?
3: Ezekről a panaszokról mindenképpen érdemes beszámolni, ezekre vannak szűrővizsgálatok, például egy karon és egy alsó végtagon mért vérnyomás értékből, arányaiból lehet következtetni arra, hogy mondjuk az alsó végtag van-e arra gyanú, hogy érszükülettel állunk eszembe vagy sem, de alapvetően már egy jól kikérdezett tünet és panaszfelvétel már, illetve a páciensnek az alapbetegségének az ismerete is el tud vinni abba az irányba, hogy megfelelő szakemberhez irányítsanak bennünket.
2: Mit tud tenni az orvostudomány ez esetben?
3: Attól függ, hogy milyen szinten vesszük észre. És ezért mondom, hogy nagyon fontos ez a téma, mert sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon szívósak a magyar páciensek, ami azt jelenti, hogy nagyon későn mennek el ezzel kapcsolatosan orvoshoz, és ebben az esetben ez nem jó. Tehát tényleg, hogyha egy nem szűnő fájdalomról van szó, vagy egy nem szűnő sebről, ami nehezen gyógyul az ember talpán, vagy lábán, vagy lábszárán, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, mert hogyha későn fordulunk, esetleg akkor, amikor már olyan szintű a fájdalom, vagy akár már a láb fejnek az elszíneződésével jár, az érellátási zavar, akár már nyugalmi, éjszakai fájdalomról van szó, akkor az sajnos már egy nagyon előre haladott állapot. Ilyenkor történnek képalkotó vizsgálatok, illetve további diagnosztikus lépések, hogy milyen mértékű lehet ez az ér elmeszesedés, vagy ez az érszűkület, lehet-e segíteni, lehet-e megmenteni bármilyen szövetet, és hát attól függően lehetnek éralapú beavatkozások, műtétek, de sajnos az esetek egy részében végtagvesztéssel járhat az állapot.
2: Ez bizony nem túl biztató. Gyógyszeres kezelés erre akkor igazából nincs is, mondhatni?
3: Megelőzés szinten vannak, illetve ezért fontos, hogy a vérnyomás csökkentő gyógyszereket, a koleszterin csökkentő gyógyszereket szedjük, a dohányzást hagyjuk el, az az egyik legnagyobb rizikófaktor az érszűkületben, az alsó végtagi ütőérszűkületben. Fontos a rendszeres mozgás, hogy edzésben legyen és megfelelő keringésben tartsuk az alsó végtagot is. Ezt már abszolút ajánljuk, tehát a fizikai aktivitást, a sétálást, a fenntartásra és a megelőzésre is. És a cukorbetegség megfelelő kezelése is nagyon fontos ebben az esetben.
2: Hát természetesen, igen. Annak persze még ezer más ágazata is van, hogy miért fontos a cukorbetegség kezelése. A séta az azért is szimpatikus, mert ez tényleg nem kell eljárni edzőterembe, meg edzőt fogadni, az ember önállóan is tud sétálni, ugye?
3: Így van, és nagyon fontos, hogyha panaszunk van, lábfájdalmunk van, vagy észreveszünk egy sebet, ami nem mindig a cipőtől és a nadrágtól nem mindig látható, akkor ezt osszuk meg a házi orvosunkkal, és mondjuk el, hogy ilyen problémával küzdünk.
2: Igen. Szóval egy gyakori dologról van szó, nem ritka betegség ez, és ráadásul tényleg, ahogy említetted itt az előzetes beszélgetésben, hogy egyrészt Magyarország, ezen belül Ceglét sem áll valami jól ebben a statisztikában.
3: Igen, sajnos úgy Magyarország is élen jár úgymond a végtagamputációban Európa szinten, és hát ebben Cegléd is érintett sajnos, úgyhogy nagyon fontos, hogy minél korábban ismerjük fel ezeket a panaszokat, ezeket a betegségeket, és egyrészt előzzük meg az imént elmondott módszerekkel, illetve terápiás lehetőségekkel, és hogyha ilyen jellegű panaszunk van, akkor ezt jelezzük a házi orvosoknak.
2: És ő majd aztán tudja, hogy hová kell irányítani. Így
3: hogy
2: van.
3: Milyen megfelelő adott esetben, milyen megfelelő vizsgálatok szükségesek, és hogy hova irányítsuk a pácienseket, így van.
2: Igen. No, hát maradjunk most ennyiben, és tényleg mindenki vigyázzon magára, figyeljen oda magára, és hogyha bármi gyanús jelet észlel, akkor kezdheti nyugodtan a házi orvosnál, és ő majd tudja a további utat megmutatni. Mi is megpróbáltuk az utat megmutatni, pontosabban próbálta ezt dr. Szabó Ivett, és szerintem jó utat mutatott, úgyhogy nagyon szépen köszönjük is neki. Ez volt tehát Egészségünkre című sorozatunk kereken 50. része. Ivett, köszönjük szépen, és akkor, hogy milyen témával folytatjuk, azt majd a következő részig eldöntjük. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: reklámozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról október 15-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK Irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban a következő MOVE alkalmakon lehet még sportolni, mozogni, kikapcsolódni. Október 12-én 18 órától Mediból a Bajcsi-Zsilinszky téren, október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, és október 18-án délelőtt 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Október 14-éig még látható a G17 galériában a Gubori utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között, tehát a G17 galériában a Gubori utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör tagjainak ez évben készült alkotásait láthatják.

Véget ért hétvégi ismétlő válogatásunk, véget ért egy óra, de én természetesen még maradok 17 óráig a mikrofonnál Becker Bernadett. Most jönnek a reklámok, majd pedig a friss hírek után pedig indítja a következő órát, Get Lucky.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
8: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
9: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Egy havi csapadék esett egy nap alatt a Balatonnál. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek.
1: Az időjárásról.
10: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információk.
11: Az M5-ös autópályán a 22-es és a 30-as kilométer között új terelés épült ki Ócsa és az M0-as autóút között. Budapest felé a külső sávban, illetve az ellenkező Röszke felé vezető oldal belső sávján lehet haladni. Az M0-as autóútra kihajtóknak még a terelés előtt a külső sávba kell sorolniuk, mert az ellenkező pályára átvezetett sávból nincs lehetőség a lehajtásra. Röszke felé sáverhúzásos terelés van érvényben, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Terelésben kell autózni Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és a szállás csomópont, azaz a 96-os és 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Röszke felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. A Bony külterületén optikai hálózatot építenek a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre, és 40 km/h sebességkorlátozásra kell készülni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Louis indította az órát, ez volt a Get Lucky itt a 92-ön, azt az órát, amiben jön némi lapszemle, mindenféle írások, mindenféle lapokból, és persze jönnek majd a bulvárlapok is. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92.

tapasztalt diplomata került a Genfi ENSZ misszió élére, számol be róla a HVG. Mellesleg a mesterséges intelligencia szakértője, írja a lap. Újabb nagyköveti kinevezés jelent meg a magyar közönyben. Baka András köztársasági elnök Orbán Anita külügyminiszter javaslatára nagyköveti rangot adományozott Turbék Zoltánnak, és megbízta Magyarország ENSZ mellett működő Genfi állandó képviseletének és Magyarország kereskedelmi világszervezet mellett működő Genfi képviseletének a vezetésével. Turbék Zoltán a mesterséges intelligencia irányítására és szabályozására, a multilaterális diplomáciára és a nemzetközi jogra szakosodott. Mostani kinevezés előtt az oldala szerint független szakértőként dolgozott tapasztalt diplomata az ENSZ mellett működő állandó képviseleten 2023 és 25 között helyettes vezető volt. Korábban a külgazdasági és külügyminisztérium nemzetközi szervezetek főosztályát vezette. Dolgozott más ENSZ szervezeteknél is, a Nemzetközi Szervezetek és Emberi Jogok Főosztályának igazgatója, az ENSZ közgyűlésének jogi hatodik bizottságának alelnöke, Magyarország New Yorki ENSZ állandó képviseletének pedig jogi tanácsadója volt, aktívan közreműködött az Európa Tanács mesterséges intelligencia szerződésének, valamint az UNESCO mesterséges intelligencia etikai ajánlásának kidolgozásában, és nemrégiben az International Law Association új mesterséges intelligencia és technológiai jog a foglalkozó bizottságának tagjává választották. Nos, róla bővebben is lehet olvasni a HVG-ben.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
1: Reklámot hallottak.

0: évekre rács mögé kerülhet a sofőr, aki a motorháztetőn vitte a taxist az Ülői úton, számolnak be róla a lapok. A hatóság videóban figyelmeztet arra, hogy egy egyszerű koccanásból is könnyen közúti veszélyeztetés lehet. A rendőrség szerint a vita azért fajult el, mert az egyik sofőr el akart hajtani a helyszínről. Egy mindennapos koccanásból is pillanatok alatt súlyos bűncselekmény válhat, ha a sofőrök elvesztik a fejüket. A budapesti rendőrfőkapitányság videóüzenetet tett közzé arról az esetről, amelyben egy nő hosszú métereken átvitt a motorháztetőn egy taxist Budapesten. Mind hibázunk, de egy egyszerű balesetből most egy alapesetben 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető közúti veszélyeztetés lehet, fogalmazott a budapesti rendőrfőkapitányság. A hatóság szerint a helyzet azért jutott idáig, mert az egyik fél el akart hajtani a helyszínről, a másik fél pedig ezt meg akarta akadályozni. Hozzátették, hogy nem kell idáig eljutni, és elmagyarázták a baleset utáni helyes eljárást. Ha nem történt személyi sérülés, csupán anyagi kár keletkezett, és a felek meg tudnak egyezni, akkor a baleseti bejelentőt kell kitölteni, valamint fotókkal dokumentálni a helyszínt és a rongálódásokat. Amennyiben viszont nem jutnak dűlőre egymással, akkor a konfliktus megoldása a segélyhívó tárcsázása legyen, mert az agresszió csak még nagyobb bajt szül. A videóüzenet előzménye, hogy kedden az Ülői úton koccant össze 2 autó, a koccanás után az egyik sofőr el akart hajtani a helyszínről, több beszámoló szerint így kezdett elfajulni a vita. A másik autóban ülő taxis ekkor felugrott a kocsi motorház tetejére, az autó vezetője pedig így hajtott tovább bele, mintegy 100 méteren keresztül az Üllői úton. A taxista mentők kivizsgálásra kórházba vitték, a rendőrség közúti veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz. A hatóság közlése szerint az ügyben továbbra is eljárás van folyamatban a körülmények tisztázására.
1: Ceglédrádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Egy 28 éves laboratóriumi dolgozó halála után továbbra is nyitott kérdéseket vet fel az Irkutszki Pestis ellenes kutatóintézet, ugye írnak róla a lapok. Az első beszámolók tüdőpestis gyanúról szóltak, az orosz hatóságok azonban azt állítják, hogy a pestises esetet nem igazolták, és a járványügyi helyzet nyugodt. Az egészségügyi világszervezet szerint viszont a hiányzó információk miatt teljes kockázatértékelés egyelőre nem készíthető. A portfólió ezért megnézte, hogyan kezeli most az ügyet az orosz hivatalos kommunikációra támaszkodó regionális sajtó, és mit írnak azok az orosz nyelvű függetlenebb források, amelyek a helyi bizonytalanságot és információhiányt is bemutatják. Bár egyelőre sem igazolt pestis járványra, sem a betegség tovább terjedésére nincs bizonyíték, a WHO október 6-án közzétett előzetes értékelése Irkutszkban mérsékelt alacsony, Oroszország egészében alacsony, az európai régióban pedig nagyon alacsony kockázatot jelzett. De a helyzet megítélése azóta bizonytalanabbá vált. Október 7-én a WHO főigazgatója már arról beszélt, hogy egyelőre nem lehetséges teljes körű kockázatértékelést végezni. A CNN beszámolója szerint a szervezet szakértői jelenleg meghatározhatatlannak tekintik a kockázatot, mivel az sem bizonyított, hogy a nő halálát valóban tüdőpestis okozta. A fejleményeket az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ is figyelemmel kíséri, amelynek értékeléséről is beszámolt a lap korábban. Arról továbbra sincs nyilvános információ, milyen veszélyes kórokozókkal dolgozott az áldozat és mi okozta a halálhoz vezető tüdőgyulladást. Az AP friss összefoglalója szerint Igor Kobzev irkutszki kormányzó közleménye egyik kérdése sem adott részletes választ. Tisztázatlan az is, mi indokolta a több száz kontakt megfigyelését és a kórházi korlátozásokat. Az AP háttéranyaga felidézi, hogy a moszkvai fekete himlőjárvány és a Lépene incidens idején a szovjet hatóságok csak késve vagy hiányosan tájékoztattak, a legismertebb példa pedig Csernobil. Ez magyarázza, miért válik egy szűkszavú orosz közlés gyorsan nemzetközi bizalmi problémává, de hogy mi is történik valójában, vagy legalábbis mit bogoztak ki a hozzáértők, arról olvashatnak például a portfólión.

elképesztő áfacsalási történetről számolt be a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. A tájékoztatás szerint Tatabányán letartóztattak egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették. A közlemény szerint 1 milliárd forintos áfacsalással vádolják őket. Az egyik gyanúsított 2024. januárjától 2026 őszéig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi az adófizetés elkerülése érdekében több cégtől, köztük Komárom-Esztergom megyei székhelyű vállalkozásoktól fiktív költségszámlákat szerzett be. Tevékenységébe több személyt is bevont, köztük a másik letartóztatott férfit, aki papíron két gazdasági társaságban is elvállalta az ügyvezetői szerepet, miközben a tényleges irányítást társa végezte. A vád szerint a gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forintnyi összeget sikasztottak el. És itt a közelünkben is zajlik az élet, a Bács-Kiskun megyei főügyészség pedig az összesen 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalások és a hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 személlyel, köztük egy adószakértővel szemben emelt vádat. Ebben az esetben a szombathelyi férfi 2021. januárjától 24. márciusáig, amikor is őrizetbe vették, szójadarával és fagyasztott sózott csirkemellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta, majd magyarországi cégek és egyéni vállalkozók részére értékesítette. Azért, hogy az általa irányította belföldi értékesítést végző cégek az általános forgalmi adófizetési kötelezettséget elkerüljék, a férfi és társai a külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A költségvetési csalás során felhasznált 8 cég, és azok szerepe időszakosan cserélődött. A cégek ügyvezetői csupán névlegesen bejegyzett személyek voltak, a cégeket valójában a szombathelyi férfi irányította. A számlázási lánc legalján elhelyezkedő gazdasági társaságok az áfa bevallási kötelezettségüknek nem, vagy csak késedelmesen tettek eleget, de a bevallott adót ilyenkor sem fizették meg. És érintett városunk is, mert hogy a férfi vevőinek egyik egy szeglédi férfi tudomással bírt arról, hogy az elsőrendű vádlott a szójadarát az Európai Unió területéről szerezte be, de azokat egy vagy több cégen keresztül átszámlázta, és így a terméket a külföldi beszerzési árnál alacsonyabb értékesítési áron értékesítette részére. A szeglédi férfi a cégével 666 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Nos, erről is olvashatnak, ezekről speciál akár az ügyészség honlapján is. Szegléd Rádió. Yeah.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Összművészeti élmény Cegléden, a Fiatal Alkotók kertjében a Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótérré alakítják a ceglédi református templom kertet. A Fiatal Alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív ezen a napon minden érdeklődőt, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. Október 16-án pénteken 13 és 21 óra között lesz ez az esemény a református nagy templomban és kertjében. Egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Tehát Fiatal Alkotók kertje október 16-án pénteken 13 és 21 óra között a református templom kertben. Idén is egy jó hangulatú eseményre hív minden kedves mozogni vágyót a Cegléd Felszegi Református Egyházközség október 18-án a Malomtó szélen újra megrendezik az 1517 méteres futást. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, nevezni október 16-áig lehet. Személyesen a Felszegi Hivatalban a Felház utca 22 szám alatt, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es számon. Az amerikai festészet nagyjai, erről szól dr. Juhász István következő előadása a Cegléd Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Gyökerek és szárnyak, a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítására várják az érdeklődőket. Egyrészt a Ceglédi Galériába, ahol képzőművészeti és fotóművészeti szekció mutatkozik be, illetve a Kamara Galériába, ahol pedig a népművészeti és irodalmi szekció. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perckor lesz az ünnepélyes megnyitó a Ceglédi Galériában. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester, a kiállításokat megnyitja Berei Andrea, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége alelnöke, a Duna Tiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke. Közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat november 21-éig tekinthető meg, 2 péntekig 10 és 18 óra között, de a megnyitó tehát október 22-én lesz. Everybody get up.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Víz kerül rá? Nem gond. Gyerekek, házi állatok, jöhetnek. A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Közeleg a Halloween. Öltöztesd varázslatos hangulatba az otthonod a hobbi áruház díszeivel. Tökök, fények, figurák és még sok más borzongató dekoráció vár. Figyeld a hobbi áruház Facebook oldalát is, vegyél részt az október 20-án kezdődő nyereményjátékunkon, és legyen tiéd egy halloweeni dekorcsomag. Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát néhány írás a Borsból. Elsőként, nekünk nem lesz kapcsolatunk, sötéten látja a házasság a jövőjét Máté. Máté kiborult Anasztázia folytogató ragaszkodásától, és már nem hisz a közös jövőben. Ebben a feszült hangulatban vág bele a páros a házasság első látásra döntő hetébe. A házasság első látásra legújabb adása komoly lélektani feszültségeket és rendkívül őszinte vallomásokat hozott Máté és Anasztázia kapcsolatában. A kísérlet előreharadtával a felszín alatti problémák egyre határozottabban kerülnek előtérbe, Máté pedig a stílusához hűen kíméletlenül osztotta meg a legmélyebb félelmeit. Szavaiból és reakcióiból határozottan érezhető volt, komolyan megkérdőjelezi, hogy van-e egyáltalán közös jövőjük a műsor falain kívül. A pár mindennapjait egyre jobban beárnyékolja az a dinamika, amit Máté már most is nehezen tud feldolgozni. Meglátása szerint Anasztázia ragaszkodása rég átlépi az egészséges határokat, és ezt a helyzetet jelenleg szinte teljesen egyedül kell menedzselnie. Többnyire tudom kezelni Anasztázia ragaszkodását, ami túlmegy bizonyos határokon, tök okésen ellennék ezzel a dologgal, ha ki lenne mondva köztünk, hogy ez egy beteges ragaszkodás, amit én kezelek nagyon jól sok esetben, és ezáltal lenne egy belátás azzal kapcsolatban, hogy bizonyos élethelyzetekben tudom átlagon felül jól kezelni. Ha hosszú távon, mikor innen kimentünk, ez lesz a kapcsolatunk, akkor nekünk nem lesz kapcsolatunk, fogalmazott a férfi kendőzetlen őszintességgel. Nos hát, róluk is olvashatnak. Bővebben a Borsban. És Azalia a magánéletét mindig is tudatosan elzárta a nyilvánosság elől. A Puskás Arénát háromszor is megtöltő előadó viszont azt nem tudja irányítani, hogy mi kerül ki róla. A TikTokon terjedő lesi fotón Várhegyi Lukász Palmirával látható, aki a Rising Star győzteseként debütált, az utóbbi években pedig Jude Law produkciójának állandó vokalistájaként, illetve saját zenei projektjeivel van jelen a zenei szcénában. Úgy tűnik, nem csak a színpadon talált egymásra a két zenész. A TikTokon futó tűzként terjedő fotó alatti komment szekció pillanatok alatt a rajongói megfigyelések gyűjtőhelyévé vált. Sok hozzászóló már tényként kezeli, hogy a két zenész hosszabb ideje egy párt alkot, és többen korábbi koncertekről hoztak példákat. Palmira és Azi egy párt alkotnak már egy ideje, igen, írta határozottan az egyik felhasználó. Egy másik kommentelő a zenész bécsi fellépésén szerzett benyomásairól számolt be, rámutatva arra, miért tűnt fel Palmira a bécsi koncert hátterében. Bécsben a tömegben mindenki arról beszélt, hogy így már logikus, miért volt ott ő is. Mindenki írta a telefonjába, hogy itt van a Mira, és mutatta Azinak. Nos hát, ha bárki is kíváncsi erre a történetre, ajánlom szíves figyelmébe a Bors újságot.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a Blikk két írása, és zárom is gyakorlatilag ezzel a lapszemlét. A rajongás, ami nem múlik, két évtizede egy vidéki asszony gondozza titokban Zámbó Jimmy sírját. A Blikk megtalálta azt az asszonyt, aki már csaknem két évtizede rendszeresen feljár vidékről Budapestre, hogy önszorgalomból rendbe tegye Zámbó Jimmy sírját. A neve elhallgatását kérő hölgy őszintén beszélt arról, hogy szinte mindig ő teszi rendbe a király végső nyughelyét. Zámbó Jimmy 2001-ben hunyt el, s a csepeli temetőben aluszta örök álmát, a sír a csepeli temető nagy látványosságának számít. A család annak idején azért döntött a monumentális nyughely kialakítása mellett, mert szerettek volna méltó emléket állítani a felejthetetlen énekesnek. Úgy gondolták, a munkásságával kiérdemelte az emlékműnek is mondható sírhelyet, és a rajongókra is tekintettel voltak. A fehér márványból készült síremléket a rajongók a mai napig folyamatosan látogatják, így az igazi zarándok helyé vált, amelyet rendszeresen borítanak friss virágok, mécsesek és apró ajándéktárgyak, illetve helyet kapott egy koronát megformáló koszorú is. Más dolog azonban a látogatás, és megint más egy sír rendszeres gondozása. Ez a történet elég régen kezdődött, a szüleim Nagy Zámbó Jimmy rajongók voltak, és én sem kerülhettem el a sorsomat, vágott bele a neve elhallgatását kérő asszony, aki csak annyit árult el, hogy egy közép-dunántúli városból utazik rendszeresen a fővárosba. Jimmy nem csak az egyik legsikeresebb előadó volt, hanem számunkra a nagybetűs énekes, és mélyen megérintett minket a halál híre. Már 25 éve őrizzük az emlékét a magunk módján, és már lassan két évtizede, hogy havi rendszerességgel ellátogatok a temetőbe, és mindig rendbe teszem a sírt. Sajnos azt kell mondjam, sosem találtam még olyan állapotban a sírt, hogy ne lett volna tennivaló. A faleveleket és az elhervadt virágokat rendszeresen összeszedem és elviszem onnan, mert nekem az jelent örömet, ha tökéletes állapotban van az emlékhely és a közvetlen környezete. Hosszú éveken át csak az ápolási díjból tudtuk magunkat fenntartani, de én akkor is jöttem, mert Jimmy fontos nekünk, nekem. Ha valami miatt nem tudok útra kelni, egy budapesti barátnőmnek utalok át néhány ezer forintot, hogy nézzen rá a nyughelyre, illetve tegye rendbe. A nevemet pedig azért nem szeretném elárulni, mert korábban volt rossz tapasztalatom, amikor az egyik közösségi oldalra tettem ki képeket a sírról, többen támadtak, és nem túl kellemes kommenteket írtak a fotó alá. A család nevében Jimmy testvére Zámbó Árpi reagált az asszony mondataira, és hogy hogyan? Nagyon örülünk minden segítségnek. Sokan vannak, akik a száraz virágot elviszik a sírról, nagyon szépen köszönjük nekik, fogalmazott tömören Árpi. És nem is mondott igazából mást. Nos, hát róluk is olvashatnak bővebben, ha fellapozzák a Blikket, és olvashatnak Polgár Árpádról is, aki színészből lett kereskedő, majd műtárgykereskedő és galéria tulajdonos. Karrierjét vidéki színészként kezdte, majd a rendszerváltás idején átváltott üzleti tevékenységekre, zárójelben, mint oly sokan, például nadrágok árusítására. Életét számos veszteség és csalódás kísérte, de üzleti sikerei mellett végül televíziós és internetes szereplés révén is ismert lett. A 60-as években egy pár ezres városban, Zalaszentgróton hogyan határozta el magát, hogy színész lesz? Akkor inkább falu volt ez, mondta Polgár Árpád. De válaszolva a kérdésre, a gimnáziumban, talán harmadikban Budapestre jöttünk osztálykirándulásra, és elmentünk a Katonába. Stankai István játszott, és csak lestem, hogy mi ez a színészet. Miatta akkor és ott elhatároztam, hogy én is ezt akarom csinálni. Végül szülői nyomásra a jogra jelentkeztem, de természetesen nem vettek föl, maradtam Budapesten, és a következő évben már jelentkeztem színművészetire. És hogy hogyan lett egy meglehetősen gazdag kereskedő belőle, arról is olvashatnak a Blikkben.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd, a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
6: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Sorra bírálják az orosz-amerikai olajmegállapodást az uniós vezetők. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Johann van de Poel német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, illetve az ukrán elnök oldalán áll. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet a cseh kormányfő is. Andrej Babiš szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek.
1: Az időjárásról.
7: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Benzonból Mystical Magical ezzel indította az órát, az utolsót, amit együtt töltetünk, úgyhogy kihasználom még arra, hogy egy kicsit kalendáriumozzak, köszöntsem a névnaposokat, jöjjön egy-két esemény, évforduló, és így tovább, szóval a mikrofonnál Becker Bernadett még szűk órában.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Október 11-e van a nap, amikor a Brigitták ünnepelhetik névnapjukat. Régi ír eredetű nevük van, jelentése erős, erényes, magasztos, kedves Brigitták. Nagyon boldog.

0: Nem szép felállni.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 65 53 www.feringatlan.hu

jöjjön. Hát néhány esemény évforduló, ami a mai naphoz, október 11-éhez kötődik. 1811-ben, vagyis 215 éve vízre bocsátották az első gőzhajtású kompot, a Juliannát, útja New Yorkból Hobokenbe is visszavezetett. 145 éve annak, hogy David Henderson Houston feltalálta a tekercses filmes fényképezőgépet. 140 éve pedig ezen a napon Thomas A. Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazatszámláló gépet, ami sajnos az Egyesült Államok kongresszusának nem kellett. Most azon gondolkodom, hogy szegény Edison, erről nem szólt a kalendárium, itt kezdhetett utána vele. 59 éve annak, hogy nyugati hírügynökségek bejelentették, hogy meggyilkolták Che Guevarát. Meg nem erősített forrásokra hivatkozva jelentették be. Magyarországon szemben a nyugattal Che Guevara csak keveseket érdekelt, leginkább a viharkabát és szakáviseletben hatott. 68 éve annak, hogy megalapították a Balázs Béla díjat. 66 éve pedig ezen a napon Aretha Franklin életében először lépett színpadra. 39 éve annak, hogy megsütötték a világ legnagyobb pizzáját, amely 94.248 szeletből állt. Lorenzo Amato és Louis Piancona készítette a floridai Havanában. A pizza területe 930 négyzetméter volt, és az átmérője 43 méter, súlya 20 tonna. A 94.248 szeretet több mint 30 ezer néző ette meg. 28 év annak, hogy létrejött az Őrség Rab-Gorickó Naturparka természetvédelmi terület központja Őri Szentpéter lett. A terület részben Magyarországon, részben Ausztriában és részben Szlovéniában van. És 25 év annak, hogy átadták az újjáépített Mária Valéria hidat Párkány és Esztergom között. Cegléd Rádió 92.5.

jöjjenek most már a naphíres szülöttjei, majd legalábbis néhányan közülük. 142 éve született Eleanor Roosevelt, a világ első First Lady-e. Roosevelt, bocsánat, talán így kell még pontosabban mondani. Franklin Delano Roosevelt, második világháborús amerikai elnök felesége volt. Egyes elnök feleségek a 19. században még annyira visszavonultan éltek, mint a nem is lettek volna a Fehérház lakói. A 20. században az erős férfiak oldalán álló erős asszonyok már nem rejtőztek el, hanem kiépítették az ország első asszonyának státuszát, reprezentációs és karitatív kötelezettségeknek tettek eleget, és egyre inkább tért hódítottak a politikában. A First Lady-k sorában nagy példaképként továbbra is az első helyen áll Eleanor Roosevelt, aki híres volt politikai és mindenek előtt retorikai kompetenciájáról. 1945 és 53 között az Amerikai Egyesült Államok követeként tevékenykedett az Egyesült Nemzetek Szervezetében. 1953-ban írása is megjelent It's Up to the Woman címmel. Az amerikai nők társadalmi helyzetének megváltoztatásában visszatükröződik a First Lady státuszában végbement változás is. Az ellentmondások, amelyekkel például Hillary Clintonnak, mint megcsalt feleségnek és kompetens politikusnak egy szemében szembe kellett néznie, ráirányították a figyelmet a modern amerikai nők és a modern házaspárok életszemléletére is. De visszatérve a gyökerekhez, 142 éve született tehát az első First Lady. 100 éve megszületett Thich Nhat Hanh, vietnámi buddhista szerzetes, békeaktivista, tanító, akinek nagy hatása volt a mindfulness megismertetésében. Megalapította a Plum Village Tradition iskolát, jelentős szerepe volt a buddhizmus megismertetésében a nyugati világgal. 78 éve született nagy kedvencem Kepes András, újságíró, író. 76 éve megszületett Andrew Warfolk, szaxofonos, az Earth, Wind & Fire zenekar tagja. 64 éve született Szőke András, színész, filmrendező, forgatókönyvíró, és szintén 64 éve megszületett John Cusack, amerikai színész, szinkronszínész és humorista. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, és természetesen jön egy Earth, Wind & Fire-dal.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Október 14-éig még látható a G17 galériában a Gubodi utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között, tehát a G17 galériában a Gubodi utca 17 szám alatt a Benedek Péter rajzkör tagjainak ez éppen készült alkotásait láthatják. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban a következő MOVE alkalmakon lehet még sportolni, mozogni, kikapcsolódni. Október 12-én 18 órától Mediból a Bajcsi Zsilinszky téren, október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, és október 18-án délelőtt 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról október 15-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégeik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Solo con un beso.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plus gyógyszertár. Az ügyeletes patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találják meg a patikát. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Ceglédrádió FM 92.9.

0: Ennyi volt már a részemről reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, aztán majd este 8 órakor érkezik Vörös Nándi és a Cegléd hangja. Holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig jövő vasárnap érkezem, addig is viszont hallásra.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Elefántdalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajmegállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
1: Az időjárásról.
3: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

A férfi kézilabda NB1B 6. fordulója komoly hazai rangadót hoz. Október 16-án pénteken 18 órakor a bajnoki tabella 3. helyezett Ceglédi KKS-e a 4. Deac csapatát fogadja, ráadásul mindkét gárda azonos pontszámmal várja a 4 pontos meccset. Az előmérkőzéseken az első osztályban játszó férfi U18-14 órakor és a 16 órakor kezdődő férfi U20-as találkozók is hasonlóan izgalmasnak ígérkeznek a Békés ellen, hiszen mindkét korosztályban nagy versenyben vannak a csapatok. Az este kísérő tematikája a Ceglédi KKS-en mini Oktoberfest, a fenti büfé előtt sörterasszal, bajorkolbásszal, pereccel, autentikus zenével, sörös játékokkal és nyereményjátékokkal várják a kilátogató nézőket. Ceglédi Rádió. Yeah.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Guten Tag. Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső Körösi út 4-es kilométerénél.

A harmadosztályban versenyző férfi U20 csapatunk hazai pályán fogadta a Dunaharasztit. A 26. percben már öttel is mentek a vendégek, majd megrázta magát a ceglédi csapat, és végül 9 góllal nyertünk. Cegléd, Dunaharaszti 38-29. Dengi Zoltán, a csapat vezetőedzője így nyilatkozott. Nehéz szülés volt, de a második félidőben sikerült felőrölnünk az ellenfelünket, és kihasználtuk a fáradtságukat. Az első félidőben ennél sokkal több kell, és hamarabb le kell zárnunk az ilyen mérkőzéseket. A győzelemhez gratulálok a fiúknak, de van még hova fejlődnünk. Cegléd Rádió 92.5.

0: Az első osztályú fiú 16 bajnokság pénteki játéknapján a Gály József sportcsarnokban fogadta a BP kézi csapatát a Cegléd KKS-e. Sajnos ez nem a mi napunk volt, simán nyertek a vendégek. Cegléd, BP kézi, 25-38. Nengi Zoltán, a csapat vezető edzője így értékelte a mérkőzést. Sokkal többet vártam ettől a mérkőzéstől, ez ma kevés volt, ennél sokkal több kell mindenkitől. Agresszivitás, küzdés és maximális koncentráció nélkül nem fogunk győzni. Félgőzzel nem fog menni, ideje, hogy ezt mindenki megértse és a pályán is bizonyítson.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthess szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak!

0: A férfi kézilabda bajnokság U18 első osztályban csütörtökön Debrecenbe látogatott a Ceglédi KKS-e. Változatos mérkőzésen és nagy csatában nyertek a ceglédi fiúk 4 pontos rangadón. Deac, Cegléd, 32-34. Varga Péter szavai a mérkőzés után. Egy hosszú idegörlő sakkjátszma volt, amiben mindkét csapat próbálkozott meglepni az ellenfelét. Nagyon sokat tettünk a győzelemért, csapatilag itt az egész csapatot emelném ki, mert ilyen harcosan rászolgáltunk a két pontra. Nagyon büszke vagyok rájuk, gratulálok mindenkinek!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92.5!

0: Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatunk. Október 12-én 18 órától a Medibol Bajcsi Zsilinszky téren, majd 14-én jóga 17 órától a Vörösmarty téren, 3 nappal később 17-én Pilates 4-től a Vörösmarty téren, valamint az utolsó alkalom október 18-a Kettlebell a Buda úti fürdőn 10 órától.
1: Ceglédrádió! 92.5!

0: A Cegléd Rádió sport híreit hallhatták, egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljuk a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket továbbra is, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Katkat! Röfi! A gazda a piacra megy!
6: Röf-röf! A kaszabhoz, takarmányért!
5: Honnan tudod?
6: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
7: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
10: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart.
9: Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
8: Az időjárásról.
10: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
3: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kis-Gellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karban tartását is.
1: Az időjárásról.
4: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetése kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kis-Gellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
1: Az időjárásról.
5: Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegdét hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, persze csak ha van kedvük. Írhatnak még a kívánság kukat cegledradio.hu-ra, ide e-maileket várunk, és van még a Facebook oldalunk, a facebook.com/cegledradio, néha-néha itt is jönnek üzenetek azért. A mai napon ismét visszatér a vegyes vágott, én már csak így neveztem el ezt a fajta adást, amikor is több bent maradt kérdést, amit már korábban föltettem, de nem tudtam minden választ elmondani, újra előveszünk, és hát most a végére járunk ezeknek a témáknak, úgyhogy ha gondolják, ezekre is válaszolhatnak, de minden kérdésből csak egy pici időnk lesz, mert egészen pontosan 4 kérdést veszünk elő a mai adásban, ezek pedig nem lesznek mások, mint a mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Aztán itt lesz az a kérdés, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Illetve jön az a kérdés is, hogy tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Végül majd a mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek című kérdésünket teszem föl, és hát a bent maradt válaszok jönnek majd sorban-sorban, de ha valaki még ezekre mindenképpen válaszolni akar, mert annó lemaradt, akkor azt is megteheti, és majd igyekszem sorra keríteni azt is, aki ebben az adásban most a következő 2 órában ír nekünk. Jöjjön is akkor az első kérdésünk, tehát mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon és a bent maradt válaszok. Ülök szépen nyugodtan a buszon, erre folyamatos kattogásra leszek figyelmes, hát a bunkó körömcsipesszel vágja a körmét, azt hittem, ilyen csak Magyarországon van, de később külföldön is találkoztam ezzel a jelenséggel, innen is szégyelje magát mindenki, aki ezt megteszi, ezt Marci írta nekünk, és hát igen, köszönjük szépen, hát meglepő dolog, amikor erre leszünk figyelmesek egy járaton, mert hogy ez elég intim dolog, lesz aztán még olyan, én már láttam a válaszokat, ami még intimebb ennél, de igen, hát ez is minden esetre fura. Vagy hát amikor volt egy kérdésünk korábban, hogy kik a legidegesítőbb kollégák, vagy az olyan szokások, amit a munkahelyen csinálnak, és ott is volt körömvágós történet, erre így visszaemlékszem most. Mindegy, menjünk is tovább. Ültem a trollin, amikor felszállt egy középkorú vak férfi, nekem háttal állt meg, ezért megkocogtattam a hátát, hogy üljön le a helyemre, és már nyúltam volna oda segíteni neki, hogy segítsek megtalálni a helyet, mire elkezd velem ordítani, és szó szerint ordítani, az egész trolli minket bámult, hogy én mégis mit képzelek magamról, mit érek én hozzá, mit parancsolgatok neki, stb. Úgyhogy fogtam magam, és visszaültem a helyemre, teljesen megsemmisülve. Ezt Attila küldte nekünk, és hát igen, hogy mondjam, a látássérültek nem mindig nyitottak arra, hogy segítsünk

0: Ennek volt, vagy 35 fok, a busz teljesen koszos volt, ő meg a szoknyája alá benyúlva cserélte a tamponját, ezután, mintha mi sem történt volna, nyomkodta tovább a telefont. Írja nekünk Erika, és hát igen, na, a körömvágás is kemény, de ez azért nagyon durva. Vannak azok a helyzetek persze, bár még soha nem voltam hölgy, hogy meg kell csinálni, de hát ez akkor is nagyon, hát nem tudom, csak lehet találni valamilyen félreeső zugot, hát mondjuk, ha messzire utazik, akkor nem tudom, de akkor is nagyon furcsa ez így, tényleg szürreális, és hát ez a kérdésünk. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is, mert még van válasz, de jön 4 további kérdés a mai adásban, tartsanak velünk!
1: Információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

0: adást, amikor is több bentmaradt kérdést kipipálunk, úgymond, úgyhogy minden bentmaradt választ most ezeknek a kérdéseknek a kapcsán felolvasok. A mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon kérdéssel kezdtünk, és már csak egyetlen üzenet van ebből a témából, lássuk. Buszsofőrök nem tudták használni az új MÁV-os rendszert, ez már nem a bármelyik buszra jó, hanem ami csak arra az egy járatra rendszer. Egyikkel, gondolom sofőrre rájöttünk, hogy percekkel előbb nem olvassa be a gép a jegyet, mert persze pontosan van ráírva, hogy mikortól aktív. Egyik alkalommal, meg amúgy már máskor egész jó fej sofőrrel mentem, mikor is sietve ért a megállóban, így a jegyem nem volt elfogadható a gépnek. Mutatom, hogy erre a buszra van, meg is állapítjuk, de mint akit megszálltak, elkezd szitkozódni, hogy miért kell online jegyet venni. Zárójelben írja a hallgató, hogy 5%-kal olcsóbb, én meg munkanélkül vagyok, plusz nem szeretek aprót hordani, és amúgy is miköze van hozzá. Zárójelbe zár. Meg, hogy ennek semmi értelme, én is jó hülye vagyok ezzel, meg mindenki, aki így veszi, és legközelebb fel se engedi a buszra, akinek ilyen jegye van. Nem értettem hirtelen szó szerint, mint akit megszálltak. Múltkor még ott poénkodott a kis vizével, hogy jaj, nem Pál, ezt kellett volna hozni az esti műszakra. Most hirtelen ez jutott eszembe meg az, amikor óvodás gyerekként színészeket megszégyenítő krokodilkönnyes játékot adtam elő, hogy ülőhelyet szerezzek magamnak, mert hogy nagyon elfáradtam az oviból a buszig, majd amikor felállt először 4 ember a 4-es ülésből, majd összesen vagy 5-6 ember, az első helyen nem felálltak, nekem nem felelt meg, végül tehát 6 embert sikerült felállítanom. Egyébként tényleg ez is szürreális, mikor egy óvodás miatt 6-an is felállnak, de az eleje az még inkább az, mert hogy az a helyzet, hogy ezt a jegyrendszert, vagy ezt a online vásárlási lehetőséget ők maguk vezették be, hát nehogy már akinek el kell fogadni a jegyet, az panaszkodjon, vagy legalább figyeltek volna tényleg arra, hogyha egy pótlóbuszra az ember hamarabb felszáll, 12.31 van a jegyen, ő meg 12.28-kor megpróbál vele felszállni, hát fogadja már el az a rendszer, de hogy semmiképp se az utassal perlekedjünk emiatt. Szerintem tökre igaz, hogy miért nem olvastam nevet, az meg azért történt, mert nem írt nevet a kedves hallgató, de az üzenetét köszönjük szépen, és ezzel a szürreális buszozás témát kiismerítettük. Jöjjön a következő, ami nem más, mint az, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Ugyebár ez is egy érdekes adás volt, kétféleképpen tettünk fel hasonló kérdést. Ez konkrétan arra vonatkozik, hogy mi az, amit ön semmiképp se venne meg. Volt egy olyan témánk is korábban, amikor arról volt szó, hogy választhatna egy olcsóbb alternatívát, mégis a drágát választja. Itt viszont olyan termékeket, szolgáltatásokat kerestünk, ahol hát egyszerűen nem érti, hogy miért költenek erre pénzt az emberek. Zsuzsanna azt írja, hogy méreganyagok, gyógyszernek becézett szerek, élelmiszernek hazudott trágya a gyorséttermekben. Teljesen jogos. Igazából az ízélmény az lehet, hogy jó, de túl sok tápanyagot nem viszünk be ezekkel a dolgokkal. Hogy mit becéznek gyógyszernek, milyen szereket, azt pontosan én nem tudom. Én régen a gyógyszerben se hittem, de erről már beszéltünk korábban. Igyekeztem minden betegséget, megfázásokról van szó, persze nem komoly betegségekről, de mindent kihordani lábon, és utána egy idő után rájöttem, hogy egy fejfájás csillapító, vagy egy gyomorsav csökkentő, azok mégsem az ördögtől valóak, úgyhogy azóta már én is használok egy-két ilyet, de tényleg túl sok olyan dolgot viszünk be a szervezetünkbe, amit aztán nem kellene bevinni. Ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is, tartsanak velünk!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: harmadik alkalommal válogattunk össze vegyesen kérdéseket a Cegléd hangjába, kedves hallgatók, ezek mind olyan kérdések, amiket korábban már feltettünk, és maradtak bent válaszaink, úgyhogy most mindet igyekszünk kipipálni, egyel már végeztünk, most ott tartunk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, és már ír is nekünk Kata, vagy hát írta annó, hogy koffeinmentes kávé. Én egyébként szintén így voltam vele, hogy nem értem, hogy akkor mi értelme van, mint a koffeinmentes energiaital is kicsit ilyen, hogy valaki egyszerűen szereti az ízét, és nem akar koffein bevinni a szervezetébe, és akkor megpróbál egy ilyen kávét meginni, miért ne ihatna meg, hogyha a kávé íze miatt issza, nem pedig a hatása miatt, úgyhogy szerintem ilyen szempontból érthető. Azt írja nekünk Krista, hogy tetoválás, és egy olyan smiley tett mellé, amikor így befogja a szemeit a kis Maki. Nekem is van tetoválásom, egészen pontosan 5 darab, és még szeretnék is, úgyhogy én ezt nem adom. Azt megértem, hogyha valaki semmit nem szeretne a testére, vagy nem szeretne egy pici kínzást kapni a bőrére azért, hogy ott valami emlék maradjon, meg azokat is megértem, akik megbánták, hogy tetováltattak, de én nem bántam meg egyiket sem, és valószínűleg lesz is még, de persze tökre értető, hogy valaki ellene van, vagy nem tetszik neki. Azt írja nekünk Walter, hogy a szénsebmentes ásványvíz, illetve virágföld. A virágföld azt szerintem olyan szempontból érthető, hogy nem mindenhol van termőföld, ahol az ember ültetni szeretne, oda kell vinni valamilyen szintű termékeny talajt, és azért meg lehet azt venni. A szénsebmentes ásványvíz az viszont tényleg olyan, hogy az ember, hogyha a csapból is tud engedni szénsebmentes vizet, akkor miért ne ihatná azt? Persze, hogyha olyan szerencsések, mint mi itt Cegléden, hogy iható, és egyébként szerintem finom is a vízünk, akkor ezt megteheti, nem mindenhol tiszta a víz teljesen, és azok meg hát valahogy meg kell, hogy oldják, de akkor is talán jobb egy ilyen vízszűrő, amit föl lehet szerelni oda a csaphoz. Minden esetre nem akarok okoskodni, azt sokkal jobban értem a szénsebmentes ásványvizet, mint a virágföldet. Azt írja nekünk Alexandra, hogy dubai csoki. Hát egyébként finom a dubai csoki, de tény, hogy szerintem azért annyit nem ér, mint amennyiért árulják. Meg most már talán kezd is lecsengeni ez a dubai csoki láz. TV előfizetés, ez Csaba írta nekünk. Nekünk jelenleg most nincs is az otthoni lakásunkban. Internetünk van, TV előfizetésünk nincs. Szerintem ma már az ember meg tudja találni azt, hogy mikre kíváncsi, és akár az ilyen ingyenes streamingeken is, vagy hát olyan oldalakon, ahol egy-egy TV csatorna adását, például sportot lehet nézni, akkor ami érdekli, azt meg tudja oldani, de hogyha szeretik a kereskedelmi televíziók által nyújtott műsort, akkor én azt is megértem, hogy valaki szereti nézni. Azt írja nekünk Z, egy érdekes válasz erre a kérdésre, hogy tömegközlekedés, minden állampolgárnak alanyi jogon kéne járnia. Úgy tudom, hogy van az országban olyan város, ahol helyi lakcímkártyával már a tömegközlekedés díjtalan. Hogy csinálják? Hát nyilván elég a városvezetésnek a fizetése, és így meg lehet oldani. Nem tudom, én erről a településről nem tudok, de lehet, hogy így van. Viszont egyébként tényleg előre mutató dolog lenne, ingyenes lenne a tömegközlekedés. Valószínűleg nagyon sokan választanák, környezettudatosabb is lenne, csak megoldható-e az, hogy tényleg ingyenesen közlekedjen minden magyar állampolgár. Én bírnám nagyon, de nem tudom, hogy kivitelezhető-e. Viszont az ötlet az jó, mert hogy az volt a kérdésünk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Itt még most kell pénzt adni a tömegközlekedésért, még jelenleg nem ott tartunk, de lehetne egy olyan rendszer is, ahol már nem. Minden esetre ez még a jövő zenéje, és a jövőben folytatjuk ezt a kérdést még, ráadásul további két kérdésünk is van a mai adásra, mert egyet már pipáltunk. Arról is lesz szó, hogy tud-e példát mondani pillangó hatással a saját életéből, meg hogy mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek. Ezekre mind kíváncsiak leszünk, de csak néhány zene után.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

Ceglit hangja első órájának hamarosan a végére érünk, kedves hallgatók, már ami a beszélgetős részeket illeti, zenék még lesznek az órában természetesen. Egy vegyes vágottal jelentkezünk, ma 4 kérdést is előveszünk, és az éppen aktuális kérdés, hogy mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érte, hogy miért. Maradt még néhány válaszunk, amit mindenki be akarok olvasni, aztán pedig jön a mai vegyes vágott következő kérdése. Először lássuk, hogy mit írtak erre az emberek. Norbert például azt, hogy a 26. pár cipő szerinte teljesen felesleges. Hát igen, van, aki cipőmániás, az én párom is szereti őket. 26 pár talán nincsen, de elég sok cipője van. Igen, és hát van talán olyan köztem, amit még nem is hordott. De ebben nem vagyok biztos. Viszont hát, hogyha az ő pénzét erre szeretnék költeni, én nem szólok bele, de talán tényleg sok egy kicsit a 26 pár cipő. Mondom, ezt Norbert írta, nem az én páromról van szó. Azt írja László, hogy Fradi meccs, ebben némi ellenhangot is érzek, tehát minden más meccsre érdemes elmenni, csak szerinte a Fradira egyedül nem. Valamiért nagyon szeretik az emberek a Fradit, úgyhogy nem tudom osztani a véleményedet. Én mondjuk nem nézek focit, de egy Forma 1 is nagyon drága, ott már jártam többször is például a Hungaroringen, és hát lehet, hogy pénzkidobás egyes embereknek, nekem viszont nagyon nagy élmény volt, úgyhogy valakinek a Fradi meccs, vagy pont, hogy nem, a Fradi meccs is nagy élmény lehet. Ágnes azt írja, hogy virtuális játékok. A mai világban egyébként most talán megint csökkenni kezd a játékpiac egy kicsit, de rengeteg pénzt vesznek ki a gyártók, meg a konzol készítők ebből az iparágból, mert hogy nagyon megy, úgyhogy valahogy mégiscsak elfoglalják az emberek magukat. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy meg lehet nézni egy filmet is, hogy mi a történet, és hogy az embert egy katartikus élmény, vagy egy jó nevetés, vagy egy kis sírás érje. Emiatt 90-120 percben, de akár azt is lehet csinálni, hogy 6-8 órán keresztül játszik egy játékkal, és ő maga alakítja a történetét a sztorinak, és átéli az egészet azzal a karakterrel, akivel játszik. Úgyhogy hát igen, nézőpontok ütköznek, de pont erről szól ez a műsor. Minden olyan plasztikai beavatkozás, ami nem szebbé, hanem csúfabbá teszi az azt vállaló személyt. Ezt Gabi írta nekünk, az nem derül ki, hogy Gábor vagy Gabriella, de köszönjük a választ. Éva pedig azt írta, hogy szerinte a kaparós sorsjegyek feleslegesek teljesen. Hát azért egyszer-egyszer be lehet találni és lehet vele nyerni, de szerintem mindig a bank nyer, úgyhogy legjobban mégiscsak ők járnak ezzel valószínűleg, de egy-egy szerencsés ember azért meg tudja ütni azt a főnyereményt. Illatosított WC-papír, ezt Katalin írja nekünk. Igen, hát hogyha az ember a fenekét törli valamiben, annak miért fontos, hogy legyen illata? Egy zsebkendőnél még valahol megértem, de egy illatosított WC-papír tényleg nem túl értelmes dolog. És végül Zsanett zárja ezt a témát, aki azt írta, hogy fesztiválok és nem komoly zenei koncertek, például Sziget. Ezzel nagyon nem értek egyet, már pedig azért nem, mert én a komoly zenét is szeretem, én simán beülök valami komolyabb darabra, sőt még egy musicalre is, sőt, komoly zenei koncerte is. De nagyon szeretem a könnyű zenét is, a rock zenét is, a popot, a house-t, és miért ne mehetne az ember akár Szigetre bulizni, hogyha ő ott érzi jól magát, hogyha neki az a zene ad valamit, és ettől feldobottabb hangulatba kerül, akkor miért ne mehetne el, hogyha Zsanett, aki írta az üzenetet, operába szeret járni, hát oda is el lehet menni, nem kell a másik helyre menni. Szóval ezek nem zavarják egymást, úgyhogy szerintem mindennek megvan a helye, és jól van így, de persze azt is megértem közben, hogyha Zsanett nem kedveli ezeket, annyi, hogy akkor ne menjen fesztiválra, például a Szigetre. Kedves hallgatók, zárjuk ezt a témát is, de azért azt elmondom, hogy a következő órában 2 témánk is lesz, méghozzá az, hogy tud-e példát mondani pillangó hatásra a saját életéből, illetve hogy mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett. Ezekkel a témákkal folytatódik a következő órában is a Ceglét hangja. Ceglét Rádió! 92.5!

Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Sportklub rádióban.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borul többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A dollározások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetése kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonat közlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglit hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92-t. Én továbbra is Vörös Nándi vagyok, és folytatjuk harmadik vegyesvágott adásunkat. Ez az az adástípus, amikor korábban már feltett kérdések összes befutott válaszát felolvasom, két kérdést már kipipáltunk, és maradt még kettő erre az órára, méghozzá tud példát mondani pillangóhatással saját életéből? Ezzel kezdünk, aztán pedig jön majd az a kérdés, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igen, ezek már ismerősek lehetnek, de akkor, amikor föltettük először ezeket a kérdéseket, kaptunk még olyan válaszokat később, amit nem tudtam beolvasni, na most ezeket pótoljuk. Tehát pillangóhatás. Tesóm osztálytársa meghívott egy születésnapi buliba, amit lemondtam rögtön, mert senki nem lett volna ott, akivel igazán jóban lennék. Előtte pár nappal mégis rábeszélt tesóm, hogy menjek vele, szívesen várnak. Ott beszélgettem egy sráccal, aki nagyon megtetszett, úgy voltam vele, hogy valószínű nem is érdeklem, hisz 8 évvel idősebb. Pár hétre rá újra találkoztunk véletlen egy városi buliban, elkezdtünk találkozgatni, és ma már 6 éve együtt vagyunk, írja nekünk Anikó. Látod, ez két véletlen is egyszerre. Elmentél egy buliba, ahova nem akartál menni, nem volt ismerősöd, mégis találkoztál egy sráccal, és aztán a véletlen újra összesodort, egy helyre sodort titeket, és egy 6 éves kapcsolatot köszönhettek neki, innen is sok boldogságot nektek, és köszönjük az üzenetet. Nem az én sztorim, de családom belül történt, még régen 10-nél is több éve rokonom Traviánban porig rombolta mostani felesége falujait, ezt én teszem hozzá, hogy ez egy játék, egy online játék, és hát csatázni kell egymással, tehát porig rombolta mostani felesége falujait, aztán elkezdtek beszélgetni, most pedig már két gyerekük van. Tök jó történet, nevet nem kaptunk hozzá, de nem is probléma, úgyhogy egy online játékból is lehet párkapcsolat. Ugye nemrég még az előző kérdésnél, amit ma is elővettünk, az egyik kedves hallgató azt írta, hogy az online játékoknak, vagy virtuális játékoknak nincs értelme, de ezek szerint mégis van, mert akár párkapcsolat indító is lehet. Következő üzenetünk, volt egy olyan rendezvény, ahová az Istennek nem akartam elmenni. Mondták, hogy menjek, és addig mondták, hogy a végén beadtam a derekamat, és mondom, elmegyek, na örüljetek. XY-t ott ismertem meg, jövőre lesz, hogy 10 éve a legjobb barátnőm, és amúgy jövőre elmegyek az esküvőjére, úgyhogy már előre bőgök természetesen. Ezt Andi küldte nekünk, és ezt a sztorit is köszönjük szépen, nem felt

0: Magyarul tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Ha igen, még elküldheti 0635-925-925-ös, de záros határidőn belül zárjuk ezt a témát.
1: Szeglét Rádió! 92.5!

0: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja történetének harmadik vegyes vágott adása, ahol már feltett kérdések utolsó válaszait olvasom be, és mindjárt túl leszünk a harmadik kérdésen is, ami nem más, mint hogy tud-e példát mondani pillangó hatással a saját életéből. Még egy üzenetünk van, jöjjön is! A legjobb barátnőm házasodott, én voltam a tanúja. Az esküvőre elhívtam az akkori situationshipemet, akivel már eléggé a kapcsolat vége felé jártunk. Ő nem akart eljönni velem, később szakítottunk is, így egy másik barátnőm kísért el az esküvőre. Az esküvőn megismerkedtem a vőlegény tanújával, rögtön megvolt az összhang, 2 éve együtt vagyunk, 1 hónap múlva lesz az esküvünk. Azóta is fáradt vagyok, hogy az exem nem akart eljönni velem arra az esküvőre, írja nekünk Linda. És hát nagyon köszönjük ezt a választ is. Ugye érdekes történet ez is, hogyha elmegy veled, pedig hívtad, akkor ez egészen máshogy alakul. Ott viszont már itt szabad voltál, úgyhogy gyakorlatilag megtörténhetett a nagy találkozás. Ennek így kellett lennie, szokás mondani. A pillangó hatásos kérdésünket lezártuk ezennel, kedves hallgatók, de van még egy témánk mára, ami pedig nem más, mint az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és hát igazán izgalmas választokat kaptunk az első adás alatt, amikor ez a kérdés felmerült. Az is lehet, hogy 2 adást is foglalkoztunk már ezzel, most ebben nem vagyok biztos, de a lényeg, hogy most ezt a témát is igyekszünk lezárni, amit el is kell kezdenünk, mert jó sok üzenet van még ebben a témában. Egyszer szomszéd adott magvas mazsolás tábla csokit, először apámat kínáltam meg egy sorral, aztán én emeltem a számhoz, ott vettem észre, hogy nagy számmal lógnak belőle a kukacok. Nekem még szerencsém volt, csak a nyelvemet érte, apám viszont benyelte addigra már az egész csíkot. Ez kellemetlen. Üzenetünk végén nincsen név, de név nélkül is beolvasom az üzeneteket természetesen. Megyünk tovább. Ettem rántott húst, amin fehér penészbunda volt. Ittam olyan üdítőt, amiben penészdugó volt. Ettem olyan sajtos virslit, amiből, amikor beleharaptam, valami büdös, gennyes lé folyt ki. Ettem olyan szalonnát, aminek a bőrén volt egy bibircsók, amiből hosszú szőr nőtt ki, és bele volt gyökerezve a szalonnába. A kedves hallgató itt sem írt nekünk nevet, de nem is csodálkozom, hogy ilyet, hogy nem vállalja a nevét. Nem tudom, miért csinálsz ilyeneket. Tehát oké, hogy ez volt a kérdésünk, de ez olyan, mint egy felvágás, egy dicsekvés, hogy milyen dolgokat ettél meg. Lehet, hogy nem lett tőle bajod, de hogy nem élvezted, én abban biztos vagyok. Vagyis hát remélem. Na jó, menjünk tovább. Van egy pár, ami így eszembe jut hirtelen, kezdi az üzenet küldő. Papa halála után a nagymamám eléggé megzuhant, és voltak fura dolgai. Egyszer elmentünk hozzá meglátogatni, és süteménnyel kínált, már az íze is furcsa volt, de azt tűnt fel, hogy valami kis darabkák vannak benne, ami émeítően édes volt. Mondom, mama, ez mi a náthás lópikula akar lenni, mivel etett szépen engem. Teljes nyugodtsággal mondta, hogy nem volt otthon cukor, úgyhogy édesítőt rakott bele. Hát igen, hogyha nem pontosan tudjuk az édesítő felhasználási arányát, akkor ez eléggé émeítő tud lenni. Hát beleszórta az édesítőt végül is, hogy jót akart, úgyhogy valahol értem a gesztust, de hogy jót tette vele végre, hát abban nem vagyok biztos. Egy nagyon hosszú üzenet áll előttem, úgyhogy elmegyünk egy kicsit zenélni, és folytatjuk a mai 4. és egyben utolsó kérdésünkkel. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez lesz a Ceglét hangja mai adásának utolsó kérdése, ezzel elmegyünk a végéig, ami még 2 blokkot jelent, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

0: zene szól.
1: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, egy nagyon hosszú üzenet van előttem, amit e-mailben kaptunk, és arra a kérdésre érkezett, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek. Egyébként ez a Ceglét hangja című műsor, és hogyha ön is válaszolna, még mindig megtehetné 0635 925 925, de már csak ez, és egy következő blokkunk van hátra, úgyhogy mindenképp sietni kell. Utálom a pulykát, írja az üzenet küldő, rosszul vagyok az ízétől. Egyszer egy havernál voltam, akinek az apja jófejségből ebédet készített nekünk. Na bár ne tette volna. Voltak pulykái és abból sütött húst, de csak úgy natúra, mindenféle ízesítés meg fűszer nélkül, hozzá mezei főtt krumpli. Én meg próbálkoztam, de rosszul lettem tőle. Indiánban voltam, és a mániájuk volt ott, hogy egy kaját teljesen máshogy készítenek el, más ízesítés, fűszerezés, stb. Helyi szálladában voltam, és reggelire találtam valami palacsintaszerűt magamnak. Isteni volt, másnap mondom, ebből tolok megint magamba, mert milyen finom volt. Aha, rendesen penész ízű volt a palacsintaszerű valami. Jó volt azzal a napot indítani, hogy kiokáttam még az előző napot is a gyomrommal együtt, de ezt ott Indiában többször megszívtam, hogy ami egyik nap ízlett, az másnapra full más ízű volt ugyanazon a helyen. Vettem valami spéci sajtot, és otthon rákostoltam, mondom, ez igen, ez nagyon király. Nem is figyeltem semmire, bevallom, ott helyben beküldtem azt a 20 dekát. Miután jó ízűen megettem, mondom, elolvasom a csomagolást, hogy mi is volt ez. A csomagolás azzal indított, hogy ami a sajtot bevonja fólia, azt semmi esetre se együk meg, távolítsuk el. Szerintetek levettem? Hát nem. Zolinak köszönhetjük ezt a remek e-mailt, háromféle történetet is elmond, hát igen, undorítóságból nem volt benne hiány, főleg, hogy az ember valamit nem szeret, ez pontosan tudom milyen, és ráerőltetik, vagy valahogy mégis a szájába kerül, egyszerűen az a reakció, ezt most a unokaöcsémmel látom nagyon jól, ha olyan dolog kerül a szájába, mondjuk van egy falatka csirkehús is a csigatészta és a húsleves mellett, akkor azt valahogy a nyelvével érzékel, és már köpi is ki az egészet, jó, hát pici gyerekről beszélünk, de hogy egyszerűen nem tudja azt sem elviselni, hogy a szájában a nyelvét érinti valami olyan, amit nem szeret. Köszönjük szépen Zolinak, és megyünk is tovább, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek. Vágtam egy jó vastag szelet téli szalámit, de nagyon kemény volt, már nehezen lehetett rágni, semmi baja nem volt a téli szaláminak, de véletlenül elfelejtettem lehúzni a héját, hősiesen elrágcsáltam azt is. Gratulálunk a projektethez, ezt pedig Milán küldte nekünk, és ezt is köszönjük. Nézzünk még egyet. Volt egy időszak, amikor minden szombaton megettem a csokis csigát, tudjátok, ami nem csak kakaós, hanem csokival van leöntve. Az egyik fele full csoki, sokszor az alja is. Megettem kb. Már az egészet, mikor le kellett pillantanom, a csiga felbillent, akkor azt láttam, hogy vastagon zöld penészes az alja, pedig aznap reggel vettem, előre csomagolt volt, de a papír szerint előtte napon csomagolták. Hú, hát nagyon rosszul lettem, és rettegtem sokáig, hogy mi bajom lesz ennyi penésztől, de szerencsére semmi. Mondjuk apám megitatott velem egy liter tejet, hogy semlegesítse. Azóta se ettem ilyen csigát, mert mindig eszembe jut, hogy mi van, ha előtte 5 hétig minden szombaton ilyen penészeset ettem, és aztán rögtön kiráz a hideg. Írja nekünk Ildi, és hát igen, a veszély az mindig ott van. Én egyszer meséltem el, vagyis ebben az adásban is elmeséltem egyszer, hogy az egyik ilyen meggyes pitében, vagy hát süteményben, de péksüteményben egy jó nagy cserebogár volt belesütve a meggy közé, és hát vicces volt átharapni az egészet, amikor az ember érzi azokat a kitindarabokat, meg az ízelt lábat a nyelvén, hát az nem annyira ízlik. Utolsó blokkra visszajövünk hamarosan, amikor is a mi a legundorítóbb, amit valaha ettek kérdéssel zárjuk a mai adásunkat. Remélem velem tartanak, további jó rádiózást!
0: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: A végéhez közelít a mai Ceglét hangja, kedves hallgatók, amelyben 4 kérdést is feltettem önöknek. Ezt mind a 4 kérdést már korábban is feltettem. A bent maradt válaszokat akartam ma teljesen elolvasni, és 3 kérdéssel végeztünk. Még itt van nekünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek. Úgyhogy most ennek próbálunk a végére járni, hát ha sikerül. Energiaitalos doboz volt a hamutálam, véletlen abba ittam bele, írja nekünk Márkó. Hát az kellemetlen. Tejbegriz tetején jó sok kakaóporral, a tányér felénél észrevettem, hogy mozog a kakaó. Évekig rá sem tudtam nézni. Nincs név, és nincs megállapítva sem, hogy mitől mozgott a kakaó. Ezek valami liszkukacok, vagy ilyesmit lehettek, vagy nem tudom, de minden esetben nagyon durva. Kb. 9 éves koromban nagy vániám volt, az egyik bevásárló központban kapható kókuszdiók lékelése, szívószál be, és mint a filmekben iszom a levét. Néhány alkalom után én már rutinosan kilékeltettem apámmal, belenyomtam a szívószálat és szívtam, ami hirtelen egy nagy öklendezésbe vágott át, mert por jött ki belőle. Apámmal ketté vágattam, hogy megnézzem, nem kellett volna, el volt rohadva és kukacok is forgolódtak benne. Au, au. Írta nekünk Mariam. Imádom a halepenyós csigát, ha ott vásárolunk annál a péknél, akkor biztosan hozok pár darabot. Egyszer azt vittem be melóba kajának, leültem eszegetni, aztán valamiért megnéztem az alját, és akkor láttam, hogy bele volt sütve egy csótány. Ezután hónapokig nem ettem, de nem vette el azért annyira a kedvem, hogy soha többet ne egyek. Véletlenül a tejbegrízt felszórtam cukor helyett sóval, alapból nem magamnak kezdtem el csinálni, mert bátyám kért meg, hogy csináljak, de akkor már én is eszem belőle, egyikünk se vett végül. Az első és eddig utolsó tejpitém, mintha poshat tejbe áztatott faforgácsot ettem volna. Ezt pedig Krisztitől kaptuk. Máltán a paradicsomos csigafalatok voltak ilyenek, mint előételt kóstoltam meg, de ki kellett szednem a számból, borzasztó volt. Meg az is, hogy az arcukon, idézőjelben arcukon látszott a fájdalom, mert ugye élve főzik meg őket, és volt, amelyiknek a kis csápjai is kint voltak, kettőt tudtam megenni kb. Ugyanilyen volt a polip, amikor órákkal utána a korongokat a nyelvemen megtaláltam a szájüregem különböző pontjain odacuppanva. Kukacos cseresznyét ettem már én is gyerekként, de annak nem volt rossz íze, csak amikor beleharaptál és láttad, hogy mizu, na az volt kellemetlen, akkor annyira már nem akartál enni belőle. Kutyakekszet én is megkóstoltam annó, tisztára, mint a korpovit keksz. Köszönjük ezt az üzenetet, és végül amivel zárjuk, csak egy rövid, használt septapasz, ami egy neves, kézműves hambi buciba volt belesütve. Ez Gergő küldte nekünk, és innen is kívánunk neki is, és mindenki másnak, aki hallgatott minket, jó étvágyat, és további kellemes rádiózást, mert hogy a végére értünk a mai Ceglét hangjának, a kérdésnek még nem, szóval ez a kérdés még vissza fog térni, néhány válaszunk bemaradt, de időnk nincsen több, úgyhogy most elbúcsúzik Vörös Nándi és a műsor is, legközelebb egy másik témával jövünk, akkor is tartsanak velünk, és maradjanak továbbra is tehát a Cegléd Rádióval. Visszhall!
1: Helyi információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

Grange-ben bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős, napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borul többfelé esős időben indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A dollározások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a magyar tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, magyar tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglin Rádióban.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borul többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a magyar tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a magyar tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Olyan ő, hogy megáll,